0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
1: És most kezdődik a Lépés Rádió napindító magazinja, a Lépés délelőtt. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. A rádiót az elkövetkezendő két órára elfoglalja a műsor két házigazdája, Sanyi és Robi.

0: este.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió. Itt a Lépés délelőtt a mikrofonnál Karina, Sanyi és jó magam Robi. Sziasztok, szép délelőttet!
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek ezen a gyönyörű, szép pénteki délelőttön.
1: Karinának is kinyílt a csipája.
2: Ki? Hét óra.
3: Nem, az előbb még ásítozott.
1: Na, az előbb képzeld el, Sanyi, nem voltál itt. Bejött Karina, azt mondja, sziasztok. Mondom, szia Karina, a magas hangaidat még az ágyba hagytad, vagy? Azok még alszanak.
2: Tentikéztek.
1: Csicsikálnak.
3: Én már így 10 óra tájt inkább jó napot kívánnénk, de aki meg alszik, az meg még nem hallgat minket.
1: Na most elárok nektek egy titkot. Én fel akartam kelni 6 órakor, hogy elmegyek a kutyával sétálni a hűvösön. Ez úgy sikerült, hogy 7 óra 40-kor kelt. De egy kicsit sétáltam vele, mert elmentem itt a környező üzletekbe, meg egy kis karikát csaptam vele itt a háztömb körül, tehát semmitől több, de hát ez egy inkább ilyen nagypapás karika volt.
2: Elvisétál.
3: Igen, éppen kicsit kimozgató.
1: Hát még annak sem mondanám, hogy kimozgató, de mondjuk azt, hogy minimális, valami megmozdult, tudod, ez az a valami megmozdult. Na, de se baj, itt vagyunk veletek, ma is meleg lesz, bár már nem annyira, mint az elmúlt napokban, hála Istennek, úgyhogy meg most már nem kell az energiakorlátozásra sem figyelni. Tegnap este miniszterelnökünk Magyar Péter bejelentette, hogy nem kell most már a korlátozással foglalkozni a népnek, úgyhogy az is jó
2: több
1: hír.
2: Lesz a...
3: Ausztria
2: felől. Vagy jön a víz.
1: Na, jön a víz, mert Ausztriában szakad az eső, és emiatt a Duna vízszintje emelkedik.
2: Tudtam én, hogy a környezet meg próbál rajtunk segíteni, és
1: megpróbál segíteni.
3: Megmentenek.
2: Igen.
3: Hát na.
1: No, mai műsorunkban is lesz bölcsesség, horoszkóp, időjárás, névnapköszöntő, illetve érdekes hírek és napi érdekességek. Ezen felül lehet zenét kérni a hallgatói Messenger csoportunkban, illetve a kívánságdobozunkba www.lépésradio.hu. De ott vagyunk a Facebookon, facebook.com/lépésradio, illetve a többi közösségi platformon is megtaláltok minket, például az X-en meg a YouTube-on. Lájkoljatok, kövessetek, iratkozzatok föl csatornáinkra, és számos mobilapáta is tudtok minket elérni, majdnem azt mondtam, hogy hívni. A My Online Rádió és a Rádióbox, Szurádió stb. Alkalmazás által is tudtok minket hallgatni. Keressetek minden rádiógyűjtő abban Lépés Rádió néven. De írhatok nekünk kommentet, véleményt, javaslatot, ötletet, hol is? Majdnem elmondtam.
3: Az info@lépésradio.hu e-mail címre, mondjad nyugodtan, hát mindegy, én meg
2: így Sanyi, beszélve van. Eleget.
1: Nem veszem el a kenyeredet, Sanyikám.
2: A hangod, meg a kenyeredet, csak szalonna marad, meg hagyma.
3: Volt tegnap, mert szalonnasítés volt este.
1: Na látod? Egyébként Sanyitól nem veszem el sose a kenyeret, én mindig csak adom. Képzeljétek el, tavaly előtt szilveszterkor együtt szilvesztereztünk, én vágtam a kenyeret, ő ette a kenyeret. Tehát, hogy én el nem veszem tőle, az biztos, én csak adom.
3: Fantikus. Igen.
1: Na, köszöntjük viszont a névnaposokat ennek örömére. Augusztus 7-e van. Az ibolyák ünnepelnek a mai napon. Magyar eredetű név jelentése a virág maga. Szép. Minden Ibolya nevű hallgatónknak kívánok nagyon sok boldog névnapot, akik ma születtek, például kedves, hát mondom azt, hogy háttér, meg volt kollégénán kívánjuk Krisztának, ma van a szülinapja, úgyhogy neki happy birthday, boldog születésnapot, és bárki bármilyen évfordulót ünnepel augusztus 7-én. Sok boldogságot kívánunk a teljes csapat nevében, már is indítjuk műsorunkat egy jó kis zenével, aztán pedig jövünk vissza, Sanyi mond bölcsesség. Hamarosan tartsatok velünk, jó szórakozást ehhez a szűk 120 perchez!

0: selection.
1: Most érkezik a napi bölcsesség itt a Lépés Rádióban.
2: Boldogság nem olyasmi, amit készen kapok. Saját tetteinkből születik. Amikor jót teszünk másokkal, saját életünket is gazdagabbá és értékesebbé tesszük. A gondolat arra emlékeztet, hogy a valódi elégedettséget nem csupán a körülményeink határozzák meg, hanem az is, hogyan viszonyulunk a világhoz és egymáshoz a mindennapokban. Már egy apró figyelmesség segítő gesztus is képes jobbá tenni nem csak a mások napját, hanem a saját lelki állapotunkat is.

0: fázni fog, vagy melege lesz? Ezt most megtudhatja a napindító magazinunkban.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és akkor a Hungaromet ZRT legfrissebb információit mondom először is nagyobb városainkban jelenleg mi a helyzet. Budapesten kisé felhős az ég és 31 fok van jelenleg, Debrecenben közepesen felhőség mellett 31, Győrben 26, Miskolcon közepesen felhős 31, Pécsen erősen felhős 30, míg Szegeden derült ég mellett 32 fokot mérnek. A mai napra 30 és 38 fok közötti napi csúcshőmérséklet várható. A fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés várható, főként délután lehetnek felhősebb periódusok. Elszórtan számíthatunk zámporra, zivatarra, nagyobb számosságban a Duna mentén és attól keletre. Reggel északnyugaton néhol eső is lehet. Az északnyugatira, északira forduló szél megélénkül, többfelé megerősödik. A zivatarokat erős, viharos széllökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30-35 fok között várható, de délkeleten ennél néhány fokkal magasabb értékek is lesznek. Késestére 19-27 fok közé csökken a hőmérséklet. Az orvos meteorológiai jelentés szerint a frontérzékenyeknek fontos információ, hogy a hőség továbbra is megterheli a szervezetet, fontos odafigyelni az elveszített folyadék és az izzadással távozó sók pótlására. Igen, és pénteken... Igen, pénteken hidegfront hatás érvényesül. Legáltalános a panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Az idegrendszer ingerlékenysége gyakran csökken ilyen időjárási helyzetekben, ezért a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. Hát az elkövetkezendő napokra is előre tekintünk. Szombaton hajnalban 13-22 fok várható, napközben 29-34, és akkor egy kis információ. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, helyenként, főként kora délutánig még lehet zápor, zivatar. Az északias szelet élénk néhol erős lökések kísérik. Szombat délután 29-34 fok között értékek valószínűek. Vasárnap hajnalra 10 és 20 fok közötti értékeket mérhetünk, még napközben 30-35, hétfőn 13-22, napközben 32-37, kedden 14-24 hajnalban, napközben 33-38, szerdán 15 és 23 hajnalban, 30-36 napközben, csütörtökön 14-22 hajnalban, 28-35 fok közötti értékeket mérhetünk napközben. Ezek a legfrissebb információk és előrejelzések, mindenki vigyázzon magára és embertársaira, hisz mindenkit hazavárnak, mi pedig már is egy jó zenével várunk titeket.

0: Hallgasd meg itt a Lépés Rádióban, mit jósolnak mára a csillagok. Ez a napi horoszkóp.
1: Os! Lendületesen indulhat a napod, és könnyebben oldasz meg olyan feladatokat is, amelyeket korábban várattál. Korábbi dicséret több önbizalmat adhat. Ka. Nyugodt hozzáállásod most igazi előny lesz. Egy kellemes beszélgetés vagy találkozás új ötleteket és jó hangulatot hozhat. Ikrek. Kommunikációban igazán erős nap vár rád. Ha őszintén megfogalmazod a gondolataidat, könnyen támogatókra találhatsz. Rák. Figyelj egy kicsit magadra is, mert a feltöltődés most különösen fontos. Egy apró öröm ma egész nap elkísérheti a jó kedvedet. Oroszlán. Könnyen magadra vonhatod a figyelmet. Használd ki ezt az energiát arra, hogy bátran megmutasd, miben vagy igazán jó. Tűz. Precizitás most látványos eredményeket hozhat. Ne becsüld alá az apró lépéseket, mert ezek vezetnek a nagy sikerekhez. Mérleg. Kiegyensúlyozottságod másokra is jó hatással lesz. Egy régóta nyitott kérdésre megoldást találhat. Skorpió. Érdemes hallgatni a megérzéseidre, mert jó irányba vezetnek. Egy új lehetőség több izgalmat tartogat, mint elsőre gondolnád. Nyilas. Nyitottságod ma különösen sok élményt hozhat, egy spontán program vagy találkozás emlékezetessé teheti a napod. Ak. Kitartásod most meghozhatja gyümölcsét, amit az elmúlt időszakban belefektettél, lassan elkezd megtérülni. Vízöntő. Kreativitásod ma könnyen kitűnhet a környezetedben, egy szokatlan ötlet most akár másokat is inspirálhat.

0: Egy lépéssel közelebb hozzád lépés rádió, és akkor mai műsorunk napi aktuális érdekességeivel megyünk tovább. A Minden jó megy, és a számítógép is partner ebben, mert itt ugrálok az ablakok között, most már látom. Képzeljétek el, hogy az egyik mai érdekesség, hogy a világ legnagyobb sivataga nem a Szahara, hanem az Antarktisz, már jég borítja, hivatalosan sivatagnak számít, mert évente rendkívül kevés csapadék hullik rá. Ez jól mutatja, hogy a sivatag fogalmát nem a hőség, hanem a szárazság határozza meg. A másik érdekesség méghozzá egy kis nemzetközi világnap, hogy a szoptatás világhete záró napja van. Tudtátok, hogy ma ez a hét a szoptatás világhete? Augusztus 1-e és 7-e között rendezik meg világszerte a szoptatás világhetét, amelynek célja felhívni a figyelmet az anyateljes táplálás előnyeire, valamint az édesanyák támogatásának fontosságára. A kezdeményezést a WHO és számos nemzetközi szervezet is támogatja, írja az Egyesült Nemzetek Szervezete. Ó, hát én szoptatásról másra gondoltam, de az én fantázia. Azt nem arra is érvényes.
1: Te hasonlítasz az én páromra. Neki ugyanez jutott az eszébe, te ide figyelj.
0: Majd megyek, megmondom Juditnak, ha nem hallgat, hogy a hét ez a szoptatás hete.
1: Igen, igen. Tehát nézd gyereked, akinek van annak tényleg.
0: Bocsi, hallgatsz?
1: Az anyateljes szoptatás.
0: Az nem volt, csak az, hogy a szoptatás hete, és utána írták le.
1: Jó, hát ti nektek van fantáziátok, pasik, úgyhogy én ezt nem ítélem el, mert teljesen igazatok, hogy itt az anyateljes szoptatás van.
0: Jó, menjünk tovább, mert az már nem 12-es kor.

0: macska. Szóval, kidobta, képzeljétek el, kidobta az 1,15 millió dollárt érő lottószervényét, a szemetesek szerezték vissza. Hát hogy lehetett valaki ennyire hülye?
1: Ciki!
0: Bár lehet, hogy véletlenül történt. Van az a pillanat, amikor az ember rájön, hogy nem egy blokkot, hanem több mint 1 millió dollár dobott a szemétbe. Egy olasz lottózó véletlenül kidobta azt a szelvényét, amely 1,15 millió dollárnak megfelelő összeget ért. A helyi hulladék kezelő cég munkatársai segítettek felkutatni az elveszett szelvényt, írja az UPI. Az eset az olaszországi Bitontóban történt, ahol a játékos csak később döbbent rá, hogy a nyerte szelvénye a szemétbe kerülhetett. A hulladékkezelő vállalat emberei ezután bekapcsolódtak a különleges keresésbe. A történet végül szerencsésen végződött, sikerült megtalálni a kidobott, vagyonokat élő papírdarabot. Kevés ember mondhatja el magáról, hogy a szemétszállítók mentették meg a milliómos életét. Kérdezlek titeket, hogy mi volt a legértékesebb dolog, amit valaha majdnem véletlenül kidobtatok. Én a bankkártyámat, képzeljétek, egyszer a kukából szedtem ki. És nem szándékosan, zsebembe szemét volt, megfogtam a szemetet, hogy kidobom, és a bankkártyám is elfelejtem, hogy ott van. És így lendületből kidobtam a bankkártyámat.
2: Nek ez a folyamánya, igen, erre mindig vigyázni kell, mert én is ilyen, nem azt mondtam, hogy zsebes vagyok, de nem zsebtolvaj.
1: Miket tudunk meg rólad így már tized akár?
0: Sanyi és a zsebtolvaj.
3: Hanem,
1: hogy... Ról zsebtolvaj, igen.
2: Hanem, hogy szeretek zsebbe pakolni dolgokat, és mindig egyszerűbbnek látom, mint bármit hurcolászni. Azért aztán erre nagyon kell vigyáznom mindig, hogyha tényleg olyan értékesebb dolgok vannak nálam, mint személyiratok, meg bankkártya. Akkor, de ezt én általában már eleve úgy csinálom, tehát azért erre figyelni kell, hogy ne a... Nekem van egy szeméttároló zsebem, amiben tudom, hogy mindig csak a szemetet rakom. Snárzsepit, bármit, papírt, mindegy, amit, hogyha nem vagyok szemetes közelben, akkor egy ideig elrakom, és aztán majd kidobom, de nem olyan helyre rakom, ahol, tehát ezért szeretem a sok zsebes, azért mondom, hogy
1: zsebes. Aha, akkor neked olyan fantázia.
0: Én is szeretem a sok zsebes.
1: Drágod, mint a kisvakonnak.
2: Ja, hát én
1: aha, nagyon jó.
0: Ilyen. De mi pasik ilyenek vagyunk alapvetően, ez ilyen pasis szokás.
1: Nem, mert én is ezt csinálom.
0: A párom is ezt csinálja
1: amúgy. Én ugyanezt csinálom.
0: Hogy a zsebbe volt mindent, és ez ami úgy alapvetően meg pont azt figyeltem meg, hogy sok pasit csinálja.
1: De igen. Nem hülyeség, ez tök jó dolog, mert nem elszórod a szemetet, hanem otthon is most 5 percenként rohagálj a kukába, van egy szemetes zsebe.
0: Felemedre a fenekedet, azt menj el a konyha kukáig.
2: Már az iskola évek alatt is ezt csináltam, hogy a iskola köpeny, a bal zseb általában nekem a szemetes zseb, mint ez az oldal zseb, mert ugye a gatyákban, például a rövid gatyákban, ugye itt a szárainál is ott vannak a zsebek. És az
0: már
2: a
0: melyiknek, Sanyi?
1: Már a melyiknek.
2: Hát igen, de én igyekszem olyanokat
1: beszerezni. Csak kettő van.
2: Csak olyan zsebem van, ami ez, most például egy olyan van rajtam, ami csak 2 zseb van, de ezt így itthonra használom, ebben nem pakolgatok ugye más.
0: Na, hát ez még szóval nem voltunk kíváncsi, hogy milyen gatya van rajtad, de köszönjük. Csajok
1: körülnek. Kétzsebes, mi? Hát ez figyelj.
2: Ez csak kétzsebes, de amiben elmegyek városba, vagy ezért, amiben pakolgatok, abban már több kell.
1: Sokan csinálják ezt, de biztos, hogy jó megoldás, de azért oda kell figyeltetni, én mosásnál szoktam kiteregetni a zsebek tartalmát. A csavar, a pénz, a blokk.
2: Hát de figyelj, én ilyen szinten fegyelmezett vagyok, tehát én, hogyha úgy gondolom, hogy a szennyesbe megy, akkor azt ki is ürítem.
1: Ja, hát ilyen, tehát én magaddal élsz, én megélek még 2 emberrel, meg
2: hát
1: a maszkával.
2: Na jó, de ha mindenki figyel a saját zsebére, akkor azért szerinted, az nem lenne nagy izé. Én ebben nagyon következetes.
1: Én pénzt találtam benne, amit jó.
0: Előfordul velem is, hogy benne maradnak dolgok, a párom is tudna mesélni. De alapvetően én is igyekszem kiüríteni, tehát hogy ha leveszem és a szennyesbe megy, akkor átnézem a zsebeit, ha nem mindig, de igyekszem. Inkább azt mondom, igyekszem.
1: Én a legjobb krumplipucolómat dobtam ki egyszer, mert rajta volt a tálcán.
0: A legjobb krumplipucolómat?
1: És egy hétig kerestem, hogy hol van, és utána rájöttem, hogy ó, basszus, hát én ezt kiürítettem a tálcával együtt. Na, vehettem másikat, de az már nem volt olyan jó.
0: Én nekem meg van egy sztorim, gyerekek, ami nem ide tartozik, de mégis. Tegnap képzeljétek el, a kutyám csodát tett. Az én kis kutyám. Az a rövid történet, rövid lényege, hogy nekem van egy ilyen, Karináéknak is van, ilyen vezeték nélküli porszívóm. És annak a lényeg az, hogy annak van egy olyan kereke, amit én elhagytam. Most nem menjünk bele
1: már
0: a részletekbe.
1: Már egy hónapja, igen.
0: Már egy hónapja, képzeld el. És én tegnap, ugye felírt az orvos nekem egy krémet, elmentem a patikába, kiváltam, hazajöttem, és hallom, hogy a kutyám hoz valamit. Mondom neked meg, mi van a szádban, mit hozol. És a kereket a kezembe adta. Úgyhogy látott, nem találták. Ő, nem tudom, hogy honnan megtalálta, és összeraktam a porszívót, és ma porszívóztam is vele, úgyhogy nem kell venni hozzá alkatrészt, tökéletes, és köszönhető Dömének.
1: Dömének sok puszi és simi jár, hogy
0: kapott egy nagy marék tápot egyből, hát igen. Ne haragudj, mert ez egy tényleg egy...
2: Már nem csak egy jutalom falatról van.
1: Hát ez egy életmentő volt, tehát
0: hát megmentette egy vásárlástól.
1: Én már egy porszívó életét, így van.
0: Így van. Hát ilyet. Mondom, ezt nem velem történik, meg nem is hiszem, elmeséltem mindenkinek. Még tesóm is mondta, hogy ő mindent átkeresett, mindent kisepert, a szekrény aját honnan szedte elő?
2: Azt már tényleg Döme tudja, hogy hol volt, de...
0: Nem tudom. Tudja. Hát ezt már csak Döme tudná megmondani, de ő nem mondja. Meg ő csak ideadta, és én megköszöntöm neki.
2: Valahol kellett tennie. De biztos olyan helyre, ahol nem tudom, hogy kúszott, mászott, jött, ment, aztán ette csak valahol feltalálta ezt a tudtot.
1: Vagy beszorult valahova, és kigurult, és úgy beszélt. Ezt sosem fogjuk megtenni.
2: Igen, hát ugye bármi. Tehát úgy el tudnak tűnni tényleg dolgok, hogy az ember már lemond róla. Közben meg mégis.
0: Igen, viszont megyünk zenélünk picit, aztán pedig jövünk hozzátok vissza még egy érdekességgel a hírek előtt.

0: Szólj rám, ha egyszer véletlen összefutnánk egy másik életben. Majka, Curtis Bieler belehalok szólt itt a lépésen. Most pedig megyünk tovább egy újabb érdekességgel. Méghozzá már a Nász úton szétválasztotta az ifjú párt a repülőtársaság. Na, de miért? Nézzük. A mézes hetek elvileg arról szólnak, hogy az ifjú pár végre együtt lehet. Andy és Kátya esetében azonban már a repülőtéren külön váltak útjaik. Egy brit frissházas pár montenegrói nászútjára indult, ám túlfoglalás miatt csak egyikük kapott helyet a gépen. A férfi végül 21 órával később tudott csatlakozni feleségéhez, írja a People. Andy és Kátya Widlake hónapokkal korábban lefoglalta a londoni Gatwickről induló járatát. A kapunál kiderült, hogy a gép túlfoglalt és csak egyetlen szabad hely maradt. A pár állítása szerint azt közölték velük, egyiküknek fel kell szállnia, különben elveszíthetik az átfoglalással és kártérítéssel kapcsolatos jogaikat. Kátya így egyedül repült Montenegróba, Andy pedig csak 21 órával később érkezett meg. Az EasyJet később bocsánatot kért és kompenzációt ajánlott. Kérdezlek titeket, ti felszállnátok egyedül a nászútra induló gépre, vagy inkább együtt maradnátok a reptéren?
1: Hát ha az anyagi okokat nézzük, és ha elveszítenénk ezzel a reklamációs és kompenzálni szerető repülőtársaságnak a bizalmát, akkor felszállnék én.
0: Na, én ugye nekem meg az a vélemény.
1: Ugye úgy is találkozunk, és az egész további életünket együtt töltjük, de ez a kis incidens csak megerősíti a kapcsot, attól függetlenül, hogy a repülőtársaság tévedett, mivel hogy lehet túlfoglalás, amikor...
0: Ezt én sem értem. Van egy repülőgép, ami, mit tudom én, maximum helyet foglalhatnak 100-an, és akkor úgy lehet azt túlfoglalni.
1: Lehet, hogy a technikai hiba, mert pontosan az történt. A kedves vonatozó, gondolom, emlékezhetnek rá, akik sokat vonatoznak, hogy nálunk is történik ilyen, hogy helyet foglalása van, és emberünk ott ül, és hát nekem
0: nem nálatok az volt, amire én emlékszek, hogy rossz vonatra foglaltatok jegyet. Emlékszel?
1: De vonaton.
0: A vonaton foglaltatok rossz vonatra jegyet, rossz napra.
1: Olyan is volt.
0: Amikor együtt jöttünk Tokajból.
1: Igen. Nem az a nap, nem az a vonat, nem baj, volt helyegyünk, csak hát...
0: Nem odaérvényes, és nem arra a vonatra, de mindegy.
1: De lényegtelen, volt ilyen is, hogy úgy foglaltunk helyegyet, hogy ült ott valaki, és dupla helyegyet adott el az alkalmazás, mert alkalmazásról lehet foglalni, tehát így lehetséges, hogy a technika megviccel.
0: Hát lehetséges, de egyébként én meg azért nem utaznék, két okból nem utaznék el. Egy, hogyha párom akar menjen, viszont akkor én viszont nem megyek el, és lehet, hogy ez neki fáj, mert én egyedül biztos nem szok repülőre. Tehát én biztos egyszer repülök, akkor nélküle nem szállok fel.
1: Oké, de nekem nincs akkor a bátorságom. Történne, és mondjuk már gyakorlatilag.
0: Akkor nem érdekel, elbuktam a jegyet, majd megyek egy következőt lesz.
1: De akkor se kártérítés.
0: Nem érdekel, én biztos nem. Nem, nekem többet ér az a biztonságérzet, amit adunk egymásnak, mint az, hogy én felszálljak egyedül egy gépre. Biztos, hogy nem. Nem.
1: Tehát akkor te biztonsági játékos vagy.
0: Én igen. Sanyi, te mit gondolsz?
2: Jó együtt utazni, de hát mégiscsak együtt, mint ahogy ugye Karina is mondja, együtt vannak a nászúton.
0: Azt értem, de a repülés, én baromira félek a repüléstől, életemben nem ültem repülőn, és most jutottam el odáig 2 év huzavona után, hogy lehet, hogy kip kéne próbálni, hisz mondjuk azt, hogy egyszer élünk című rovat, vagy egyszer, vagy nem egyszer, azt nem tudjuk, de mindegy, de akkor is...
3: Alapvetően
0: is. Igen, és igazából nem ülnék, egyedül biztos nem.
1: Talán akkor
2: megyedül ülnél. Vagy, hiszen ott van egy csomó utastás.
0: De nem úgy, a párom nélkül, akkor úgy mondom.
1: De nem, akkor mondjuk, ha nem repülőre szólna. Tehát,
0: hát nem, akkor nem, igen. Mondjuk, ha nem vonat. Repülőre szólna, akkor azt mondanám, hogy menjünk külön vonatra, vagy buszra, az nem, nem okozna problémát.
2: Egy hajón.
0: Hajó, hát még a hajó jó. Sem. Tehát én alapvetően hajóztam már. Nekem azzal nincs bajom, mondjuk tengeren kis csónakban biztos nem. Pont a múltkor beszélgetünk bárhol, hogy ilyen mentőcsónak, meg ilyen motorcsónakban biztos nem mennék tengerre. Tehát ilyen, vagy ilyen mini hajóval. Tehát ilyen hatalmas utasszállítom, hogy azt sem tudom, hogy hol a tenger, az engem nem zavar. Hát utaztam én már kompon, mindenféle hát hajó.
1: Más érzés az biztos, tehát teljesen más érzés. Kompon utazni meg lélekvesztő
0: között. Na hát erről beszélek, és ez a kis csónakban biztos, hogy nem, azt nem vállalnám be. De a nagy hajóval szerintem nincs gondom.
1: Azzal föl se tűnik, hogy hol vagy. Igen,
0: nem. Hát akkor mondjuk már betújnék, hogyha olyan helyzet lenne, mint a Titanicon, vagy valami akkor már összefosnám magam.
1: Akkor mindenki be volt tojva, azt tudjuk, hogy a vihar van.
2: Igen, csak ugye akik úgy érezték, hogy pénzük van elég ahhoz, hogy jusson neki mentőcsónak, az volt, érezte magát nagyobb biztonságban, persze. Csórója meg, hadd vesszen oda, ugye, mert hát akkor is ez a elv volt.
1: No, de hát, sajnos, igen.
2: Igen. De mindjárt jönnek ránk a hírek, jelentem.
0: Így van, de még van egy szűk másfél percünk, közben ránézek itt a üzenetekre. Mindjárt mondom, kérdeztem itt Kilmestert, azt mondja, Robi, ha már zene, kérném Desperádótól az Őrült Álom című dalát. Talán holnap nem alszom meg. Pamacs kutyus megvan még, bár 10 éves nagy kutya, gyanítom az árnyékban heverészik. Én nem a lakásban. Volt pár nyugodt perce a pasinak. A nőtől? Ez
2: igen.
1: Végül is igen.
0: Kinek hogy nézzük, én nekem nyugodtabb az életem, ha párom mellett vagyok, de hát kinek hogy.
2: Nem volt már nyugodt perc, hogy rákészüljön a nászútra.
1: Igen, meg az elkövetkezendő 100 évre, amit együtt töltelek, igen.
2: Igen.
1: 50, igen. Hát végül is ebben is van valami.
0: Betettek egy pótülést.
1: Hát nem lehet a röpcsibe berakni pótülést.
0: Erre írja John Gold, hogy Robi a légi utas kísérő, majd biztosan melléd ül.
1: Tényleg, de látod, erre te nem is tényleg. Gondoltál.
0: Meg hát de hogyha pasja légi utas kísérő, az annyira nem buli.
2: Hát de nem arra gondolt szerintem.
1: De a lányok szoktak lenni, nagyon ritka
2: férfi.
0: De van, egyre több pasi van amúgy.
1: A tunéziai gépen, Tunézia.
0: Na viszont ránk jönnek a hírek tényleg 11 óra, aztán jövünk vissza.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
6: Megkezdődtek a magyar érettségi vizsga korrekcióját előkészítő konzultációk. Megtartott első ülését a Roma Kulturális Fórum. Ma érkezik a felfrissülést hozó hideg front. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megkezdődtek a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga korrekcióját előkészítő konzultációk, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter Facebook oldalán, jelezve első lépésként megújították az érettségi tételeit előkészítő bizottságot. Lanner Judit azt írta, az új nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan a közoktatás teljes tartalmi szabályozását is újra gondolják és megújítják. Megtartotta szombaton első ülését a Bódis Kriszta kormánybiztos által kezdeményezett Roma Kulturális Fórum. A kultúráért felelős miniszter Facebook bejegyzésében azt emelte ki, hogy a tanácskozáson szó esett egy országos Roma Kulturális Központ létrehozásának lehetőségéről. A Roma Kulturális Örökség méltó bemutatása a tehetséggondozás megerősítése érdekében. Tar Zoltán közölte, a roma kultúrának nem külön világként, hanem a magyar nemzeti kultúra szerves részeként kell megjelennie a kulturális intézményekben és a közmédiában. Születésnapi programokkal várja a közönséget a 160 éves fővárosi állatkert. Hétvégén ünnepi születésnapi programokkal, többek közt látványetetésekkel, tematikus sétákkal, színpadi és családi programokkal, Bárb Színházzal várja a közönséget a 160 éves fővárosi állatkert. Több program délelőtt 10-től délután 6-ig folyamatosan várja az érdeklődőket. Két tematikus állatkert történeti sétán, valamint két vezetett biodom sétán is részt lehet venni. Élelmiszer áruházat építenek annak a hangárnak a helyére, amely a volt kormányfő Silvio Berlusconi csaknem 25 ezer darabos műgyűjteményét őrizte. Egyelőre nem tudni, hová kerül a kétes értékű kollekció, jelentett egy milánói napilap. A csaknem 25 ezer darabos gyűjtemény festmények, szobrok és más műtárgyak értékét 20 millió euróra, azaz mintegy 7 milliárd forintra becsülik. Csendéletek, történelmi és vallási témájú képek, portrék, remek művek másolata is vannak közöttük. Több mint 632 ezer utas lépte át Montenegró határait a múlt hétvégén, vagyis 3 nap alatt többen érkeztek az országba, mint ahányan a legutóbbi népszámlálás szerint az országban élnek, közölte a montenegrói rendőrség. A turista áradat miatt súlyos helyzet alakult ki a Horvátországgal közös határszakaszon. Volt átkelő, ahol 20 kilométeres volt a torlódás, a hivatalos tájékoztatás szerint 10 órás volt a várakozás. Ma a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés várható, főként délután lehetnek erősen felhős periódusok. Elszórtan zápor, zivatar kialakulhat, nagyobb számban a Dunától keletre. A zivatarokat erős, viharos széllökés, néhol felhőszakadás kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30-35 fok között várható.
7: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
8: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Ridő, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
9: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
8: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
9: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
8: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
9: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
8: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
10: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
11: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
12: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
5: A reklám után
4: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

0: Egy lépéssel közelebb hozzád, Lépés Rádió, kipamperapoztuk itt az elmúlt percekben magunkat, méghozzá amúgy ez volt Denzel és a Pump It Up című dal. Na, folytatásban pedig hoztunk nektek egy újabb érdekességet, méghozzá a vagy a téma az az, és maga a hír, hogy 40 év után postázta vissza az ellopott könyvet. Még 100 dollárt is mellékelt. Milyen jó fej! Van, akinek néhány napig, másnak 4 évtizedig tart, mire megszólal a lelkiismerete. Egy kaliforniai könyvesbolt csomagot kapott, benne egy könyvvel, amelyet még körülbelül 40 évvel korábban loptak el az üzletből. A feladó bocsánatkérést és 100 dollárt is mellékelt hozzá, írja az UPI. A könyvesbolt dolgozói alig, ha számítottak rá, hogy egy több évtizedes lopási ügy egyszer csak postai küldemény formájában oldódik meg. A csomag feladója elismerte, hogy annak idején fizetés nélkül vitt el a könyvet. Évtizedekkel később azonban úgy döntött, rendezi a tartozását, ezért visszaküldte a kötetet. A könyv mellé 100 dollárt és bocsánatkérést is tett, így a világ egyik leglassabban lezárt könyv lopása békés véget ért. Szerintetek 40 év után is fontos jóvá tenni egy fiatalkori hibát? Szerintem igen.
1: 40 év mondjuk nagyon sok idő, de szerintem fontos, mert ha még emlékeznek rá azok, akik ott is dolgoztak, vagy nem, akkor is egy lezárása egy bűnös cselekedetnek, hogyha így mondanánk. Tehát fontos, mert a megbánás és az életünkkel való elszámoltatás vagy elszámolás az a napi dolgokban is, heti dolgokban is, években is, az egy fontos dolog, mert megnyugszik a lelkünk.
2: Igen, ez szerintem is lényeges és fontos, mert mindegy, hogy hány év után, de azért persze sok idő telik el. Amiről úgy érezzük, hogy érdemes átgondolni, érdemes.
1: Hát például egy szakítás is, tehát hogyha egy olyan szakítás van egy kapcsolatban, amit nem tudsz, és akkor nem is értesz meg, és mondjuk téged hagynak el, és mondjuk talán hát 30 akárhány év után megtudod, hogy miért is szakítottak veled valójában, akkor azért az egy lezárás valahol mind a két fél részéről, hogy te megtudod, hogy miért is szakítottak veled, a másik fél pedig leteheti azt a terhet, hogy hát azért szakítottam vele, mert mondjuk a szülők olyan befolyásoltsággal voltak, de akkor ezt nem tudtam megélni, nem tudtam elmagyarázni. Rossz lett volna, ha elmondom akkor a másiknak, és akkor így már nincs tétje a dolognak, bűnhődni, egyik fél sem bűnhődik, és lerakják azt a terhet, ami akkor...
0: Igen, bár én azt gondolom, hogy ez bátorság kell, hogyha megvan a bátorságod, akkor nem szabad ezt húzni, hanem adonnal. Meg kell tenni.
1: De azonnal lehet, hogy nagyon nagy szöget ütsz a falba, tehát nem tiplit vagy, egy dűbelt, érted. Tehát lehet, hogy utólag jobb ezeket, mert lehet, hogy akkor azért...
0: Szerintem meg van, amikor utólag jobb, van, amikor meg azonnal a legjobb. Ez változó, szerintem helyzet ártja. John Gold írja, hogy kikölcsönözte a könyvet a feladó, de legalább kiolvasta. Hát azt nem tudjuk, mert arra nem szól a fáma, hogy ki is olvasta.
1: Hát de 40 év alatt csak hozzányúlt, érted? Nem csak ajtótámasztnak használta, remélhetőleg.
0: Hát nem tudtad.
2: No, igen.
1: Ezekkel a könyvkölcsönzésekkel mindig az volt, hogy iskolában is úgy van, hogy tanév végén mindig felhívták régen a figyelmet, hogy a kikölcsönzött könyveket kérnénk szépen az év záróig, tehát még 8 év után, vagy 4 év után, gimnázium év után visszaadni, mivel nem adják addig ki a bizonyítványt. Tehát addig, míg neked van restanciád az iskola felé, bármilyen kölcsönzött könyvbe, addig, míg nem viszed vissza, addig nem kapsz bizonyítványt. És ez azért egy jó módszer arra, hogy hát ha elfelejtetted, akkor pótolhatod.
0: Hát, igen. Viszont én amondó vagyok, hogy most egy picit zenélünk, aztán pedig mindjárt jövünk vissza egy újabb érdekességgel.

0: hétköznapokat és változatosságra vágysz, azt nálunk megtalálod.
1: És akkor már is Gyongolt kérésére itt van Desperado és az Őrült Álom.

0: egy lépéssel közelebb hozzád, Lépés Rádió, és megyünk is tovább egy újabb érdekességgel, méghozzá. Képzeljétek el, hogy a kóborkutya megtanulta, hogyan működik a McDonald's autós kiszolgálója. Texasban egy kóborkutya rájött arra, amit sok marketinges is szeretne tudni, hogyan lehet rávenni az autósokat, hogy rendeljenek neked valamit. Egy német juhász keverék megtanulta, hogy a McDonald's Drive egy német juhász keverék megtanulta, hogy a McDonald's Drive drugjában az autók mellé állva és az emberek figyelmét felkeltve ennivalóhoz juthat. A kutyát végül sikerült befogni, és most örökbefogadó családot keresnek neki. Egyem a szívét, írja Dodó. A texasi Cleveland környékén élő kutyát egy állat mentő már közel 2 éve próbálta megközelíteni, de az állat bizalmatlan maradt. Amikor megnyílt egy McDonald's a közelben, a kutya gyorsan kiismerte a rendszert. Az autókhoz szaladt, ugatott, majd a rendelő képernyő felé nézett. Egy alkalommal még Big Mac-et is kapott. Innen származik új neve is, Big Mac. A róla készült közösségi médiás videót egy állatvédelmi szervezet jelentkezett érte, és jelenleg pedig gazdira vár. Na, hát szerintetek az állatok mennyire tudatosan tanulják meg kihasználni az emberek mindennapi szokásait? Szerintem semennyire, egyszerűen az életösztönünk. Tehát az, hogyha látják, érzik, hogy ott kaja van, a kutya egy forrát nem csapod be, akkor ők kihasználják azt, hogy olyan cuki vagyok, és akkor én majd előadom magam, azt tudják szerettetni magukat, és eljátszani, hogy éhesek. És az emberek mit csinálnak, meg sajnálják. Egyszerűen erről van szó szerintem.
1: Igen, tehát hogy mennyi tudatosság van benne, inkább tényleg ez ösztönös is lehet, igen.
2: Hát valamilyen szinten tudatosan éhes, tehát tudatosan fog kell át is ejteni, hogy a cukiságával, az aranyosságával odaférkőzik, és na, kérek szépen, és ezt a napi rutinba is be tudják építeni. Tehát volt olyan videó föltéve, hogy a macska segített a kutyának kaját csórni, tehát fönn volt egy macskakaja, vagy kutykaja, nem emlékszem, de az asztalon, és a macska egyesével borította ki az acskot, és egyesével pöszkölte le a kutyának a kaját, meg hát magának is, tehát azért össze tudnak játszani a kaját.
0: Elmesélek nektek egy sztorit, van egy kedves ismerősöm, akinek volt egy időben régen 3 vagy 4 kutyája, és mind a lakásban lakott. És az ismerősöm még sütöttek pogácsát. És ezek ilyen labrador, német, juhász, nem tudom, ilyen középtestű kutyák voltak. Éjszaka kint hagyták nem is értem, hogy miért tették, a tepsit az asztalon tele pogácsával. És a kutyák rájöttek, hogy hát ők, hogyha felágaskodnak, el tudják érni. Igen, nem, de a 4 kutya közül volt egy nagyon öreg, aki felülni is alig bírt. És képzeljétek el, a kutyák lelopkodták, megették az összes pogácsát, és még vittek az öregnek is, és folyamatosan vitték oda neki, hogy ő is egye.
2: Édes Istenem, nekem az ismerősöméknél egy tekercs, piskóta tekercs tűnt el. Ez egy, hát egy fiatalabb vizslakutya művelte, hogy hát megsütötték este, kirakták külnit, hát reggel eltűnt, és akkor kérdezte a család, hogy tetted meg, te vitted el, elvittél magadra, csomagoltál, nem is így ránéztek a kutyára, tudti biztos, hogy te voltál. Benyomta egész éjszaka, fönn volt, és ő benyomta az egészet, mert ő neki annyira ízlett. Szóval lett csinálva még egy piskolt a tekes, de szenzációsan tudnak.
0: John Gold pont azt írta le, amit te is, vagy azt írta le, amit te is mondtál, Karina. Először is azt írja, hogy azt hittem, a kutya meg tanult meg beszélni, és leadta a rendelést, de utána írja, hogy nekem a macska lepiszkálja az asztalról, ami leesik a földre, a kutyák meg megeszik.
2: Igen, tehát segít, ez nálunk is volt, igen, hogy hogy ami falat a macsa, az kölyök, kutya meg súgy, kaja, összejátszunk, figyeljé, úgyhogy nagyon kajaszentrikusak a kutyák, úgyhogy őket meg lehet sajnálni és etetni is.
0: Igen, most meg megyünk, zenélünk picit, aztán jövünk vissza.

0: Egy lépéssel közelebb hozzád lépés rádió, és a Whitefield után pedig megyünk tovább egy újabb érdekességgel, méghozzá a Marsról fotózták le, ahol egy marsi hold eltakarja a Földet. Most képzeljétek el a napfogyatkozást fordítva. A Marson állunk, az eget nézzük, és egyszer csak eltűnik szemünk elől a Föld. A NASA Perseverance marsjárója lefotózta, amit a Mars egyik holdja, méghozzá a Phobos nevű holdja rövid időre eltakarja a Földet. Ilyen jelenséget egy másik bolygó felszínéről korábban még nem sikerült megörökíteni, írja az Earth Science. A felvételeket a Perseverance készítette a Mars Jezero kráteréből. A kép sorozaton a halvány Föld és Phobos közeledik egymáshoz, majd az egyik felvételen bolygónk teljesen eltűnik a marsi hold mögött. A jelenséget csillagászati fedésnek nevezik, és különleges geometriai együttállás kellett ahhoz, hogy éppen a marsjáró helyéről legyen megfigyelhető. A NASA kutatói szerint ez egészen közeli földi önarckép, amit egy másik bolygó felszínéről készítettek. Milyen érzés lehet majd az első marsi utazóknak úgy felnézni az éle, hogy a Föld csak egy apró fénypont?
1: Hát biztos, hogy nagyon furcsa lehet, ez szkafanderla fejeden nézegetni ott az űrben, ahol elég sok nagy sötétség van és állsz a semmi közepén. Hát fura dolog ez a Mars és különböző bolygók kutatása, meg ez az űrhajózás.
0: Én amúgy örülnék, hogyha lenne élet más bolygón, és így lehetne utazni földközti utazással. Kíváncsi lennék.
1: Nagyon messze vannak, hát több millió
0: csillag. Az oké, de hogyha erre lenne olyan technológia, hogy pitty egy óra alatt a mit tudom én, milyen bolygón vagy.
1: Most ez egy óra, hát ez fájna, de hát azért mondjuk legyen 5 óra. Vagy 10,
0: jó, legyen 5 óra.
1: Mert azért ők nagyon messze vannak.
2: Hát igen, kis távolst. Mondhatjuk, hogy fényébb távolság.
0: Nagy énekelhetnénk, hogy megyek a Marsra, lőjetek fel, nem megyek a Holdra.
2: Megyek a Marsra,
0: igen, bombon énekelte.
1: Vagy sajtból van a Hold.
0: Igen.
2: Énekel most te, Karin, te azt nem?
1: Hát nem, jó hangom nincs.
0: Azt írja Jungle-t, hogy én belépőket szednék a jelenség megtekintésére.
1: Azt az anyagias.
0: Azt a pénzéhes mindenit.
2: Ebben az üzletet látod, ugye?
1: Hát ugye mindenből pénzt nem lehet azért csinálni. Mondjuk az űrutazás nagyon drága, tehát az közelébe sem, semmi.
0: Honnan tudod, hogy a későbbiekben nem lesz olcsóbb?
1: Azt én már nem érem meg, remélem. Nem, azt már mi nem érjük meg, tehát ez milliárdosnak való játék.
0: Na én nem mondom, vagyok, hogy menjünk tovább, egy új formáció, Escalator, utolsó kor vagy kör, azt nem tudom, ez van ide írva, ez fog most felcsendülni, aztán pedig... Hát kör vagy kor, majd kiderül. Aztán pedig jövünk vissza majd hamarosan.

És kevés az álmodozásból az idő levés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátot ad rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók valahol a nyár, lenget egy pólót abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba.

0: lépések, közelebb hozzád Lépés Rádió, és menjünk is tovább, méghozzá egy újabb érdekességgel, hogyha a számítógépem is azt csinál, amit én szeretnék, na most már végre, talán igen. Szóval, néhány órával az esküvő után halt meg a mennyasszony édesapja. Úristen, ez egy nagyon tragikus hír. Egy kentucky mennyasszonynak élet egyik legboldogabb napja, egyben az egyik legfájdalmasabbá is vált. A 21 éves Hannah Sheeks édesapja még oltárhoz kísérte lányát, majd kevesebb mint 7 óra múlva váratlanul meghalt. Hannah azt mondja, hogy ma különösen sokat jelent neki az a néhány apró gesztus, amelyet aznap édesapjától kapott, írja People. Patrick McLean délután 13:30-kor még lánya kezét fogta, amikor végig sétáltak az esküvői szertartás helyszínén. A Lagzin közösen eltáncolták azt a táncot is, amelyet Hannah gyerekkorában már egyszer előadtak egy apa-lánya rendezvényen. Este 8 után érkezett a hír, hogy a 48 éves férfi váratlanul meghalt, előzetesen semmilyen komoly figyelmeztető jel nem mutatkozott. Hannah számára különleges emlék maradt, hogy apja az oltárnál háromszor megszorította a kezét, náluk ez mindig azt jelentette, szeretlek. Van olyan apró családi gesztus vagy szokás, amely kívülállóknak semmit sem jelent, nektek viszont nagyon sokat?
1: Hát ezek az apró családi szokások, hogyha valaki nagyon szereti az anyukáját, vagy az apukáját, vagy a gyerekét, akkor mindig vannak ilyen összenézések, összekacsintások, szavak, amik kult szavak, és az egész emberi életedet abban, akivel ilyen szoros kapcsolatban családilag azt befolyásolják. Én például apukámnak minden áldott nap elmondtam, hogy mennyire szeretjük egymást, hogy elmondtuk, végül is, mert én is elmondtam, ő is elmondta, és minden nap éreztettük, mert az ember nem tudja azt, hogy mikor már nem mondhatja azt, hogy szeretlek. És ez a cikk, vagy ez a jelenség, hogy sajnos bármikor elveszthetjük a szeretteinket, különösebb előzetes jel nélkül, tehát azért egy olyan betegség, ami láthatatlan, az azért nagyon-nagyon befolyásolja a dolgokat. Erre egy olyan példát tudnék felhozni, ami a lányom osztálytársával történt meg. Reggel bevitte anyuka az iskolába a kislányát, talán harmadikosok vagy negyedikesek lehettek volna, és elment az IKEA-ba vásárolni. Tehát semmi előjele nem volt, semmi probléma nem volt, és az IKEA-ba megfájdult a feje, bement a mosdóba, és hát sajnos összeesett és meghalt, és amikor kijöttek a mentősök, igazából egy tök egyszerű, piti, apró agyérgörcsöt kapott, aminek előzménye nem volt, és potom talán 40 évese volt a hölgy, aki anyukaként, és hát ez egy olyan traumaként érte a családot, hogy szerintem mai napig nem heverték ki, de én úgy gondolom, hogy az életről is, a megszületésről is, a halálról is, és az elmúlásról is igenis kell beszélni.
0: Ezzel egyetértek, bár azért az ilyen tragikus eset azért nagyon megijeszti a környezetet, vagy nagyon nagy traumaként éli meg. Hozzáteszem, aki meg megéli, annak egy szép halál, mert semmi baja nem volt, összeesett, vége. Tehát, hogy nem szenved, nem ágyhoz kötött, nem kínlódik, nem, nincs fájdalma, és a többi egyszerűen sík vége. És ha belegondoltok, ez a legszebb halál.
1: Igen, mert egy pillanat, jó, 9 hónapig vagyunk az anyamékben, persze, és egy pillanat, míg megszületünk, tehát azért egy más, de valahol benne van az, hogy egyszer elmegyünk, és ezek a családi gesztusok, hogy elmondd, hogy szereted a másikat, vagy elmondd, hogy szükséged van rá, vagy hagyd, hogy segítsen, és veled legyen a jó és rossz pillanatokban a családtag, ez ezért fontos, hogy bármilyen családi vita, vagy bármilyen sérelmet meg kell bocsájtani, vagy arrébb kell tenni, mert nem tudod, hogy meddig van itt veled az, akit szeretsz.
0: Így van, azt írja,
1: ezért fontosak.
0: Azt írja John Gold, hogy de legalább megélte az apja az esküvőjét, boldog élete volt.
2: Igen, ez azért. Mentsőre.
1: És hát ez a legfontosabb végül is, hogy, hogy megéled vele, még az utolsó pillanat is, ami szép, ez de olyan boldogsággal tölt el, hogy, igen, hogy, hogy, a, hogy az utolsó pillanat is egy boldog véget ért végül is.
0: Így van. Na, zenélünk picikét, aztán még talán egy hírre van időnk.

0: Egy a lépések közelebb hozzád, Lépés Rádió, és megyünk is tovább, méghozzá egy utolsó, mai műsorunk utolsó érdekességével, mely pedig úgy szangzik, hogy vírus videóval juttatta vissza Jason Sudeikis eltévedt leveleit, meghívták a premierre. Mi van? Ezt most nem értem, vagy én nem. Szóval, vírus videóval juttatta vissza Jason Sudeikis eltévedt leveleit, meghívták a premierre. Na majd ez kiderül, hogy micsoda, nekem egy ilyen értelmetlen cím. Úgy tűnik, hogy manapság egy híresség eltévedt postájának visszajuttatásához nem postás kell, hanem egy jó vírus videó. Taylor Painby Jason Sudeikis egykori New Yorki lakásába költözött, és hónapokon át a színésznek címzett leveleket kapott. Mikor erről posztolt a közösségi médiában, Sudeikis kis csapata észrevette a történetet, és meghívta őt a Ted Lasso premierjére, írja a People. A Palmby többek között filmes és televízió szakmai szervezetektől érkező küldeményeket talált a postaládájában, és rájött, hogy egy híres korábbi lakó leveleit kapja. Körülbelül 5 küldemény gyűjtött össze, majd úgy döntött, hogy az internet segítségével próbálja megtalálni Sudeikist. A poszt elterjedt, eljutott a színész kommunikációs csapatához, akik meghívták a Ted Lasso 4. évadának premierjére. Plumbik végül személyesen adhatta át a leveleket Sudeikisnek, és még legjobb barátnőjét is magával vihette az eseményre. Mi az a hétköznapi történet, amit ti is kiposztolnátok abban a reményben, hogy majd az internet megoldja? Például, hogyha találnék olyan elvesztett dolgot, ami rajta van, hogy ki a tulajdonos, akkor mindenféleképp kihasználnám ezt a lehetőséget. De például egyszer volt, hogy egy elkóborolt kiskutyát egészen hazáig kísérte tesómékat, és ők is kiposztolták, végül is befogadták pár napra, kiposztolták a Facebookon a kutyát, hogy találták, itt találták, hol találták, és jelentkeztek érte a gazdái, hogy honnan szökött el a kiskutya, úgyhogy szerencsés volt a találkozás végén, és hazatérhetett a kiskutya is. Na, hát így lehet ezt kihasználni.
1: Ti? Hát a találtárgyak osztályát helyettesítedik el, mivel, hogy a BKK vagy BKV, nem is tudom, hogy hívják mostanában, ők is, nekik is van egy találtárgy osztályuk, hát érdekes lenne, ha ők mondjuk kiposztolgatnák, hogy mi van ott, mert szerintem évszázadokon keresztül posztolhatnák azt a 154-nyőt, 66 millió kütyüt, úgyhogy ez, hogyha valaki bárhol bármit talál és kiposztolja egy ilyen elveszett csoportban, van egy pár ilyen csoport is, hogy találna dolgokat, és végülis az a jó, hogy szerintem olyan 80%-ban megkerülnek ezek a dolgoknak a tulajdonosai, mert ha mondjuk találnak egy személyes dolgot, akkor körül írják, és ha te körül tudod írni, akkor biztos, hogy a tiéd, tehát még visszaélésre sem adhatok ott, hogy te mondjuk más cuccát vidd el. Tehát nem rakják ki azt a dolgot, úgyhogy nem tudom, kicsit elsőtöltik a képen.
0: Bocsánat rá, tél van, jönnek a hírek, úgyhogy ennyi fért a mai Lépés délelőttbe. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, mindenkinek kívánunk jó hétvégét. Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
5: Megkezdődtek a magyar érettségi vizsga korrekcióját előkészítő konzultációk. Megtartott első ülését a Roma Kulturális Fórum. Ma érkezik a felfrissülést hozó hideg front. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megkezdődtek a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga korrekcióját előkészítő konzultációk, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter Facebook oldalán, jelezve első lépésként megújították az érettségi tételeit előkészítő bizottságot. Lenner Judit azt írta, az új nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan a közoktatás teljes tartalmi szabályozását is újra gondolják és megújítják. Megtartotta szombaton első ülését a Bódis Kriszta kormánybiztos által kezdeményezett Roma Kulturális Fórum. A kultúráért felelős miniszter Facebook bejegyzésében azt emelte ki, hogy a tanácskozáson szó esett egy országos Roma Kulturális Központ létrehozásának lehetőségéről. A Roma Kulturális Örökség méltó bemutatása a tehetséggondozás megerősítése érdekében. Tar Zoltán közölte, a roma kultúrának nem külön világként, hanem a magyar nemzeti kultúra szerves részeként kell megjelennie a kulturális intézményekben és a közmédiában. Születésnapi programokkal várja a közönséget a 160 éves fővárosi állatkert. Hétvégén ünnepi születésnapi programokkal, többek közt látványetetésekkel, tematikus sétákkal, színpadi és családi programokkal. Báb Színházzal várja a közönséget a 160 éves fővárosi állatkert. Több program délelőtt 10-től délután 6-ig folyamatosan várja az érdeklődőket. Két tematikus állatkert történeti sétán, valamint két vezetett biodom sétán is részt lehet venni. Élelmiszer áruházat építenek annak a hangárnak a helyére, amely a volt kormányfő Silvio Berlusconi csaknem 25 ezer darabos műgyűjteményét őrizte. Egyelőre nem tudni, hová kerül a kétes értékű kollekció, jelentett egy milánói napilap. A csaknem 25 ezer darabos gyűjtemény, festmények, szobrok és más műtárgyak értékét 20 millió euróra, azaz mintegy 7 milliárd forintra becsülik. Csendéletek, történelmi és vallási témájú képek, portrék, remek művek másolatai is vannak közöttük. Több mint 632 ezer utas lépte át Montenegró határait a múlt hétvégén, vagyis 3 nap alatt többen érkeztek az országba, mint ahányan a legutóbbi népszámlálás szerint az országban élnek, közölte a montenegrói rendőrség. A turista áradat miatt súlyos helyzet alakult ki a Horvátországgal közös határszakaszon. Volt átkelő, ahol 20 kilométeres volt a torlódás, a hivatalos tájékoztatás szerint 10 órás volt a várakozás. Ma a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés várható, főként délután lehetnek erősen felhős periódusok. Elszórtan zápor, zivatar kialakulhat, nagyobb számban a Dunától keletre. A zivatarokat erős viharos széllökés, néhol felhőszakadás kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30-35 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
6: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
7: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
7: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
7: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
8: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
4: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
9: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
10: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
4: A reklám után
3: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: És most így.

Hölgyek, urak, itt a nyár, itt a vakáció. Egy időutazásra invitálok benneteket a 60-as évekbe. A Summer Holiday műsoromban minden héten egy-egy kiválasztott év nyarának a legnagyobb angol és amerikai slágerét játszom le a 60 perces műsorban. Jó álmodozást és jó szórakozást kíván a műsor szerkesztője, Eszes István. So we're going on a summer holiday to make our dreams come true. A kiválasztott év 1965. 65 nyarának legjobb dalait válogattam össze.

Elnézést kérek eszes kollégától, a műsorának első órája most itt megszakad, egy órától folytatódik az eszes István, a Rock and Roll aranykora műsora, viszont technikai okok miatt most egy rövid adásszünet következik, aztán pedig jövünk vissza zenével, és egytől folytatódik eszes István műsora. Köszönjük megértéseteket, és köszönöm István a megértésed.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Filmpremierekkel is készül a Veszprém Balaton filmpiknik. Megdőlt az abszolút meleg rekord a Kékestetőn. Ma érkezik a felfrissülést hozó hideg front. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Magyarország helye egyértelműen az Európai és Transatlanti Szövetségi Rendszerben van, az Európai Unió és a NATO elkötelezett tagjaként, írta a Tisza párt parlamenti frakciójának vezetője Facebook oldalán, miután az Egyesült Államok Budapesti Nagykövetségén részt vett egy megbeszélésen. Bújdos Andrea azt közölte, az Egyesült Államok Budapesti Nagykövetségének megkeresésére Hajdú Mártonnal, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnökével megbeszélés folytattak a nagykövetség politikai és gazdasági ügyekért felelős első osztályú titkárával. Két premierrel és egy premier előtti vetítéssel készül a Veszprém Balaton filmpiknik, amely augusztus 27 és 29 között várja a nézőket Veszprémben és Balatonfüreden. Teljessé vált a megújult Veszprém Balaton filmpiknik programja, amelyben mintegy 70 játék és dokumentumfilm mellett kisjáték és animációs filmes válogatás szerepel, de közönségtalálkozók, koncertek és gyerekprogramok is lesznek. Premier előtt vetítik augusztus 29-én Dobó Kata és Szilágyi Fanni Még egy kívánság című filmjét, Hermányi Marian és Kádár Gellért főszereplésével. Megdőlt az abszolút melegrekord Kékestetőn. Az előzetes adatok alapján még sosem mértek olyan magas értéket Magyarország legmagasabb pontján, mint tegnap, írja az Időkép. A korábbi abszolút hőmérsékleti rekordot 2007. július 20-án regisztrálták hazánk legmagasabb pontján. Akkor 31,4 Celsius fokot mutatott a hőmérő a legmelegebb percekben. Augusztus 6-án ezt az értéket túlszárnyaltuk, fél kettőkor már több mint 32 fok volt a Kékestetőn. A legmagasabb vörös fokozatú hőségriasztást adta ki csütörtökre egész Horvátországra. A tartós szárazság miatt több folyó vízállása történelmi mélypontra süllyedt, két kisebb vízfolyás pedig napokon belül ki is száradhat. A horvát vízgazdálkodási vállalat vezérigazgatója szerint néhány napon belül kiszáradhat a Pozsega térségében folyó Orjava, valamint a Varast közelében húzódó Plitvica. Pompejben kiállították az ókori görög szobrász Polükleitosz elveszett híres szobrának bronz másolatát. A szobor elkészítéséhez művének egyik fennmaradt római márvány másolatát használták, a fejéhez pedig egy Herkuleneumban talált bronz szobor fejet. A Pompeji Régészeti Park igazgatója szerint a szobor a földközi tenger világának szépségét jelképezi. Az új szobor a Pompeji Ásatások Múzeumában látható. Ma a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés várható, főként délután lehetnek erősen felhős periódusok. Elszórtan záporzivatar kialakulhat, nagyobb számban a Dunától keletre. A zivatarokat erős viharos széllökés, néhol felhőszakadás kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30-35 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Ridő, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: Lépésrádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépésrádió. Lépésrádió. A ritmus rádiója.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: name is Victor. Calm down. You can take a picture.
1: Ez jó. Köszi. Köszi.
2: A múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
3: A te kedvenc felvételeid itt, a Lépés Rádióban.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.
2: A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: frissen, neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Szombaton szavaz a Tisza köztársasági elnökjelöltjéről. Magyarország megkapja nekünk járó vízmennyiséget a Dunán. Ma a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés várható. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szombaton szavaz a Tisza parlamenti képviselőcsoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek, mondta az MTI kérdésére Bújdos Andrá, a frakcióvezető csütörtökön. Elmondta, a hivatalos jelölés határideje jövő hétfő 10 óra, a folyamat ehhez igazodik. A politikus úgy fogalmazott, a jelöltek kiválasztása még folyamatban van, de az a cél, hogy a frakció ülésen több ember közül válasszanak. Bújdos Andrá a neveket nem árult el, közölte ugyanakkor még egyeztetnek arról, hogyan mutatják be állam főjelöltjüket. Magyarország megkapja a kötelezettségek alapján járó vízmennyiséget a Dunán. Orbán Anita külügyminiszter telefonon egyeztetett Tomás Terebával, Szlovákia környezetvédelmi miniszterével, aki megígérte, mindent megtesz azért, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű víz érkezzen a Dunán Magyarországra. Magyarország hiánytalanul megkapja a nemzetközi kötelezettségek alapján járó vízmennyiséget, közölte. Ismét cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint szomszédaink bármilyen módon felelősek lennének a Duna alacsony vízállásáért. Azt is megköszönte, hogy amennyiben Szlovákiában hamarabb érkezne csapadék, készek az abból származó többletvíz egy részét elsőbséggel Magyarország rendelkezésére bocsájtani, írta Orbán Anita. A benzinára a volt védett áralát csökkent, írta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter csütörtökön Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. Kiemelte, a dízelára 30 forinttal a régió és 80 forinttal a román árszint alatt van. Úgy fogalmazott, a piac működik. A holtankoljak.hu adatai szerint a 95-ös benzin beszerzési ára bruttó 9 forinttal, a gázolajé pedig 3 forinttal lett alacsonyabb. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpont Fejlesztő Központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten fogyatékossággal élő gyerekeket nevelő egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak, közölte az Egyszülős Központ csütörtökön az MTI-vel. A közlemény szerint a legutóbbi adatok alapján Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyerek nevelkedik, közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. Az elszigetelődés megelőzésére és a családi terhek enyhítésére jött létre a Csillagpont. Legfeljebb 16 éves sérül gyerekeket nevelő családok számára teljesen térítésmentesen biztosítanak egyéni és csoportos gyógypedagógiai foglalkozásokat, mozgásfejlesztést, valamint kiegészítő terápiákat. Ma érkezik a felfrissülést hozó hidegfront, a napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, az országos esőre pedig egyáltalán nem számíthatunk. Az északi szél többfelé megerősödik, a csúcshőmérséklet 30-39 fok között alakul, délen tart ki, legtovább a meleg.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu
0: A reklám után
8: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

0: Üdvözlet, kedves emberek! Hát újabb hét, újabb begurulva autó és kötyümustra, és mindjárt bele is csapunk, méghozzá a Mitsubishi Grandis-szal, utazummal szépen gurulunk, de előtte ne felejtsétek el, hogy a begurulva autó és kötyümustra Facebook oldalán van a nyereményjáték, ami ugye augusztus végéig tart, miszerint egy Honor termoszt tudtok nyerni. Keresetek rá, és írjátok meg, hogy melyik rádióban hallgatjátok a műsort, az adást, azaz a bekurulva autó és kütyümustrát. Na akkor üljünk a Grandisba és guruljunk.
1: Beültem a Mitsubishi Grandisba, a motor már jár, bekapcsolom a biztonsági övet, azt mondja, hogy menjom ezt a kis sebességváltó kart előre, lehetett hallani azonnal figyelmeztető hang, hogy figyelj, te most tolató üzemmódban vagy, megnézem itt a szélét, hogy nincs-e valami mellettem, nincsen valami mellettem, tolatókamera zseniális, nagyon szép színe van, mutatja segítvonalakkal, hogy te merre kanyarodsz, de szerencsére lát teljesen körbe 360 fokban, ugye mutatja, hogy mi történik, illetve az is természetesen, hogy radarunk is van. Amikor behúzott D-be tolatás után, akkor meg az első kamera mutatja, hogy mi van előtted, és egy nagyon széleset lát ez az első kamera, és durván egy ilyen 10 km per órás sebességig mutatja is, és durván 15 km per órás sebességnél pedig magát, az árat is bezárt, de ezt lehetett hallani. Hallod az autónak a hangját, de nem részes, nem feltűnő, nem zavaró, szerintem legalábbis. Aztán elindulsz vele, irányjelzőt hallottad, szépen jövünk, menjünk ezt a bizonyos kis tempomat, gombot, hogy most akkor éppen menjünk 30-as táblát ismert fel legutóbb, ne az anya, hogy most hisztizik és azonnal elkezd bennünket itt figyelmeztetni. Na itt volt egy bekötő út, innen én akkor azt mondom, hogy ugye ez feloldja a sebességkorlátozást, tehát már mehetünk többel, azaz ebben az esetben akkor menjünk szépen pontosan 50-nel, pedig lakott területen kívül vagyunk, de lehet hallani, hogy ő már sípolgatott itt az előbb 2-3-at, hogy ugye nem 30-al megyünk, mert ő még mindig a 30-as táblát érzékeli. Kényelmes az autó, jó az autó, ez egy telefonos üzenet volt, ne foglalkozzatok vele, szóval kényelmes az autó, jó az autó, nagyon jó az úttartása, szerintem legalábbis, az ülése zseni, a kormányzás az nagyobb, tehát hogy a legkisebb kormánymozdulatot azonnal leköveti az autó, de ezt már megszokhattok a Renault modellektől, és ne csodálkozzatok, hogy esetleg Renault modellekről ideig még nem beszéltem, vagy nem beszéltünk, vagy nem szólaltam meg, hát sajnos azzal, hogy a márka igazgató az nem csípi a fejemet, de hát ezt együtt lehet élni, ezzel nincs semmi baj, szerencsére még soha nem kaptam magányvezetet, úristen, miért nincsen ehhez vagy.

viszont ami sokkal fontosabb az az, hogy a Mitsubishi Grand is jól viselkedik, és lehet hallani, hogy azért nem zavarom a hangos, és amikor az ember utazik, vagy megy az autóval, akkor általában vagy rádiót hallgat, vagy zenét hallgat, vagy valamit, vagy podcastot hallgat, vagy bármi ilyesmit, és azért egy média hallgatással semmilyen különösebb hangos zajt nem fogsz hallani az autótól. Irányjelzünk, mert hogy megérkezünk arra az útra, tudjátok, a hepés kupás útvonalra, szépen kikanyarodunk, és már suhanunk is itt a tájon, azt mondja, hogy suhanunk, és akkor beállítjuk a tempomatot, hogy valamennyivel itt lehet menni, akkor teletemben hepehúpás töredezett úton sincsen semmilyen ilyen felütés, túlságosan hangos zaj vagy ilyesmi, és akkor most a lényeg, hogy jelen pillanatban süt ki. Jelen pillanatban a klíma az túl sokat mutatott, egy kicsit lejjebb veszem a klímát, de hogyha kint süt a nap, akkor mi lenne, hogyha itt fölöttem egy kicsit így kinyitnám ezt a tejfölös üvegrészt, illetve nem kinyitnám, mert hogy nem nyitható a tetőablak, hanem egy fix tetőablak, de ezzel vagy tejfölössé válik az üveg, vagy nem válik tejfölössé az üveg, ezzel azért nagyon sok fényt még húzva be tudsz engedni az autóba. Nekem ez tetszik, és azt felejtsük el egyébként, hogy amikor nem tejfölös, hanem átlátszó az üveg, akkor is megvan neki ez a bizonyos UV-védelme, tehát hogyha úgy alakul, akkor azért védít az embereket belül. Ezzel a tejfölös üveggel igazából azt mondanék, hogy kevésbé fog melegedni az autó, de ez jó pofa, ráadásul ez egy fehér autó, az még inkább visszaveri a fényt, tehát ő talán még kevésbé fog melegedni, bár a belső fekete része, ki tudja. Na, szerintem egy kényelmes, élhető autó a Mitsubishi Grandis, és talán kívülről azt említettem, hogy a Mitsubishi Grandis az nem, tehát maga a Grandis az nem egy régi név, de nem sok évtizedes, de igazából tettem, mert ugye a Grandisnak volt már egy korábbi változat a Mitsubishinél, akkor az egyáltalán nem közel, lehet, nem közösen a Renault-val, viszont ez az új modell, viszonylag új modell, ugye 4 éves modell, ez közös a 3-4 éves modell, ez közös a Renault-val, ezt is már talán említettem. Most ez, hogy közös vagy nem közös, meg hogy ez meg az, ez ma már az összes gyártó kombinálja, ráadásul ugye azt is tudjuk, hogy a Renault és a Mitsubishi az ugye közös tulajdonban van, tehát hogy ugye egymásnak a tulajdonosai ilyen különböző, olyan különböző arányokban, és nyilván sokkal egyszerűbb Európára egy olyan autót fejleszteni, vagy egy olyan megoldást kitalálni, hogy ugyanaz az autó, ugyanaz a karosszéria, ugyanaz a tudás, ugyanaz a technológia, két különböző orkiképzéssel, netentán két különböző rámpaképzéssel, nyilván a logók kicserélésével, esetleg az ülésnek a saját, mármint a saját márkának a sajátosságaira hangolva fogod-e megkapni a autót. Szerintem nincsen semmi. And we go a little something like this.

sokkal szomorúbb az, hogy a Mitsubishi, a nagy legendás Mitsubishi-nek ugye hát jogon, saját módon ma már azért nem tudna megélni, és nyilván ezért van ezek a közösködések, jól mondtam, jól kezdtem el mondani, közösködések. Na, szerintem most jött el onnan az ideje, hogy továbbra is kövessétek a rádiót, hallgassatok ránk, figyeljetek a YouTube-on, figyeljetek az Instagramon, a TikTokon, a Facebookon, meg mindenhol, és ne felejtsétek el, hogy ha már Honor telefonnal vettem fel a videót, ha már Honor telefonnal vettem fel az összes hangot, akkor ugye a Honor nyereményjátékunk az még tart, és hát egy Honor kulacsot fog tudni az nyerni, aki a begonyolva a Facebook oldalán hozzászól ahhoz a kis poszthoz, ahol megosztottuk azt, hogy milyen kulacsot, milyen termoszt lehet nyerni, illetve odaéri, hogy melyik rádióban hallotta a Begonyolva Autós Kütyümustra adását. Iratkozzatok fel, kövessetek, játszatok, nevezzetek, és aztán hamarosan jövünk majd még további kulacsokkal, további nyereményjátékokkal, és nem csak kulacsokkal, hanem másféle nyereményjátékok is érkeznek ide a rádióba, és ez kivételesen tényleg csak a rádióban lesz hallható, illetve elérhető, illetve pontosabban a rádiókban. De ezt nem rakom fel sem a YouTube-ra, sem másmilyen videót megosztó platformra, mert a nyereményjáték az most pontosan arról szól, hogy ki, hol, melyik rádióban hallgat bennünket, azaz a Begonyolva Autós és Kütyümustra, tehát melyik rádióban hallgat. Játsz, nevezz, és nem menj messzire, zene, aztán ki tudja, mivel folytatjuk.

0: És a folytatásban most kivételesen nem autózás lesz, de Sanyival. Inkább ezúttal elmegyünk fesztiválozni. Viszont, miért elindulnánk fesztiválozni, ne felejtsétek el, augusztus végéig nyereményjáték, Honor Termos. Keresd rá a Beguróva Autós Kütyümustra Facebook oldalon, hogy mit kell tenned. Nem bonyolult, mondhatni tök egyszerű. Nevezz és nyerj. Sanyit meghívom.
1: Halló, halló.
0: Jó reggel, Sanyi, szia, hát figyelj, 8 óra 15 van vasárnap reggel, miért nem alszol?
1: Jó reggel, dehogy alszom, utazunk.
0: Ja, ülünk a vonaton, vagy mi újság van?
1: Nem, még itthon, még csomagolás.
0: Aha.
1: Majd 11 körül megyünk el autóval. Elutazunk jó-jó messzire.
0: Merre mentek?
1: Eger fölé.
0: Helyes, az nincs messze innen tőlem, illetve te onnan származol arról a környékről, vagy laktál azon a környéken is, ugye?
1: Hát hont, egy kicsit más irány.
0: De hát Eger felé van az is.
1: Szilvásváradra megy.
0: Aha, jó van, figyelj, jó nyaralást, és akkor még miért nyaralni mennétek, gyorsan beszéljük meg azt, hogy hát múlt héten is utaztatok, illetve igen, múlt héten, az adás szempontjából múlt hét előtt, hiszen az EFOTON, illetve nem az EFOTON, hanem mi az...
1: Kampuszon,
0: igen, a Kampuszon nagy fesztivál arc lettél, az első sorban csápoltál, mindenkinek ugráltál a nyakába,
1: igen, a
0: zenekarokat dobáltad izével. Hogy mondjad?
1: Pornograsz koncert és tombolás volt.
0: Az első sorban csápoltál, tomboltál, csak hát nem a színpadot nézted, mert nem szóltak neked, hogy a másik irányba van. Na de mindegy, figyelj, Sanyi, nagyon fontos kérdés, fesztivál látássérültek szempontjából.

0: Ugye nagyon sokszor a fesztiválok azok úgy vannak kialakítva, hogy ugye egyrészt a nagy színpadnál, meg a színpadoknál a kábeleket el kell vezetni ilyen kis, ugye a földön futnak ilyen kis simben benne, ami ugye domború, tehát fölfelé emelkedik, ami be lehet esni, hogyha az ember nem figyel. Te hogyan tapasztalod a fesztiválokon, mennyire figyelnek rátok látássérültekre? Tehát akár a beengedésnél, akár az, hogy mondjuk egy külön helyen, vagy legalább egy biztonságos helyen le tudja állni, és ne sodorjon a tömeg, amiközben pogóznak. Szóval mi a tapasztalatod?
1: Nagyon jó, hogy beszélünk róla.
0: Hát én kérdeztem, Sanyi. Igen?
1: Voltam egy pár fesztiválon, de a Campus Fesztiválon legalább már vagy 4 alkalommal is voltam.
0: Igen?
1: Természetesen a civil utat és a főgepét képviseltem, és akadálymentes. El kell, hogy mondjam, hogy teljesen akadálymentes, és el kell, hogy mondjam, hogy az a kép, ami a fiatalokról ma be van állítva, az nem igaz.
0: Aha.
1: Teljesen jók a mai fiatalok, figyelnek. Elővettem igaz a fehér botot,
0: igen,
1: hogy pontosan ezeket a kis lefektetett sineket, csatornákat, kábelcsatornákat észrevegyem, de nyilván Angyalka is mondta ezeket számomra, hogy vigyázz, meg, de mindenhol, ahol a fehér bottal mentem, közlekedtünk, megnyílt a tömeg, előrengettek. A biztonságos, mert volt olyan például, hogy ki kellett mennem, mert jött egy televíziós stáb hozzánk, aha, és akkor ki kellett mennem, hogy akkor találkozzunk, meg akkor velünk bejöjjenek, és hallod, segítettek a biztonságőrök. Nagy sor volt.
0: Aha.
1: Kifele menet, és akkor oda jött hozzánk az egyik biztonsági őr, és csak annyit mondta, hogy engedjétek, légy szíves, és kivezetett minket,
0: aha,
1: utána vissza, tehát abszolút segítőkészek voltak ott is, és bent a fesztivál területén is, koncert közben is nem lögdösött senki, nem ugrált a lábamra senki, nem volt tülekedés, pedig nagyon sokan voltak, tehát nagyon-nagyon pozitív a tapasztalatom. Teljesen jó volt, és mondom, akadálymentes, és tudod, emberség volt, mert azt mondom, hogy figyeltek egymásra, pedig azért nyilván a kampuszra mai fiatalok látogatnak el.

Tomban vakot vezet, a világtalan. Élvez, hogyha rontottál, tanulhatsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső. Mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: szárnyat, repülj el, rabmadár.
1: Azt tapasztalom, ugye, hogy nagyon sokat beszélgetünk így erről az érzékenyítésről, az egymásra való figyelésről, és azért azt ne felejtsük el, hogy a Campus Festival az ugye Debreceni Egyetem, meg Debrecen városnak a főszervezésében van, illetve ugye a tankcsapdának a menedzsmentje is részt vesz aktívan ebben az egész szervezésben, a rendezésben. Ugyanaz a cég látja el a biztonsági szolgálat egy részét, mint akik a tankcsapdának az összes koncertjén biztosítják egyrészt a zenekart, másrészt pedig
2: ott
1: a közönséget.
2: Igen,
1: ez nem véletlen. És csapdának az összes koncertjén biztosítják egyrészt a zenekart, másrészt pedig
2: ott

0: egyetem, fiatal felnőttek. Én azt tapasztalom, hogy náluk sokkal nagyobb az elfogadás, és sokkal nagyobb a segítőkészség, és ez vonatkozik rátok, de egyébként vonatkozik arra is, hogy amikor azt látják, hogy valaki fáradt, akkor segítenek neki, tudod. Vagy amikor azt látják, hogy valaki kicsit sokat ívott, akkor leültetik egy padra, hogy figyelj, itt pihenjél, ne a földön feküdjél, mert valaki rád.
1: Így van. Ezt meg tudom erősíteni, és tudod, minden évben, most már tényleg évek óta ott vagyunk, és szemléletformáló előadásokat tartunk, és most is egyszerűen özönlöttek a fiatalok, hogy ki akarták próbálni a fehér bottal a közlekedést. Aha. A csörgőlabdát, de tehát ez a mini szemléletformálás volt, mert nyilván ugye jönnek családok, jönnek fiatalok, és mitől lehet, hogy megáll a sátornál mondjuk egy 5-10 percet, van, aki többet is, de jönnek, rengetegen jöttek érdeklő. Levittem például a Brehíró gépemet, és azt is többen kipróbálták, meg leírtam nekik, vagy volt, aki leírt a saját magának a saját nemét.
0: Ez izgalmas. Tehát, hogy
1: érdeklődnek, és tényleg közelebb kerülnek hozzánk, ugye nekünk az is a célunk, az elfogadás, illetve az, hogy közelebb vigyük a fogyatékossággal élő emberek világát az egészséges társadalomhoz, és ezáltal nekünk is sokkal könnyebb lesz a hétköznapokban, akár az utcán is. Például mi csavarogtunk Debrecenben, anyakával, és tényleg a plázában is, hogy bárhová mentünk zebrennel, és ott volt nálam a fehér volt, és segítettek. Tehát megkérdezik, hogy tudnak segíteni, meg tényleg úgy látszott az, hogy tisztában vannak a dolgokkal, és hogy segítőkészek az emberek. Tehát voltam olyan helyen nyilván, ahol tényleg meg se kérdezték,
0: persze, hogy
1: akkor tudnak is segíteni. Igen.

0: kampusszal kapcsolatban, ugye a Szigeten úgy szokták csinálni, most már szerintem már több mint 10 éve, hogy ott van egy ilyen kis külön, ilyen kis civil falunak nevezhető valami.
1: Itt is az volt.
0: Aha, illetve most már a Szigeten az is már régebb volt a civil fal, az most egy kicsit átalakult, ugye a hely átalakítás miatt, de hogy a Szigeten ott például úgy van megcsinálva, és idén is úgy lesz, hogy van egy külön, úgymond ilyen ability park, ahol ugye látássérültek, mozgássérültek, értelmi sérültek, így külön egy ilyen kis blokkban találhatóak. A kampuszon is így van megcsinálva, vagy a kampuszon egy külön ilyen kis civil falunak nevezhető kis betéten belül voltatok ti a civil úttal?
1: Gyakorlatilag egy civil falu, gyakorlatilag, és akkor ott mindenféle sátor van, sokféle előadás volt, fogyatékosság, napi előadások voltak, tehát szinte így óránként mentek az előadások több dolog kapcsán is, de mi a sátrunknál bemutattuk azt, hogy mi hogyan élünk, milyenek a hétköznapjaink, milyen segédeszközeink vannak, és azokat is kipróbálták, és bátran kipróbálták a fiatalok, tehát nem volt az a ózkodás, hogy most jó, hogy mi lesz, hogyha mit tudom, most mellé öntöm a kancsóból a vizet, vagy bármi egyéb.
0: Na, ennek örülök, figyelj, Sanyi, jó nyaralást, induljatok el Egerbe, most már mindjárt lerakjuk a telefont, folytatásra
1: Szilvásvárad.
0: Ja, jó, akkor legyen Szilvásvárad, vigyázz a kisvasúton, nézzél körbe, mielőtt leszállsz, meg
1: felszállsz. Hát, hogy vezetni is fogom, ki
0: hát, legyen úgy, meg ugorjál bele a Szilvásváradi tóba, de inkább ne, mert az mély.
1: Nem, nincs víz. Én pedig azt kérem mindenkitől, hogy vigyázzon nagyon magára, mert tényleg most van nyár, élvezzük, úgyhogy mindenkinek boldog nyarat kívánok.
0: Jó nyaralást! Szevasz!
1: Köszönjük! Ciao! Szia!

Na jó, oké, hát ahhoz képest, hogy Autó és Kütyű Mustra, ugye az alcím, hát elég rég volt már Kütyű megint, itt sok minden történik, sok minden jön hozzánk, és hát legutóbb itt járt nálunk a Honor V5-ös telefon mellett, a Honor V6-os telefon, és ugye a V6 az a legújabb kihajtogatható kis telefon. Na most ezt a telefont ezt úgy fogod kihajtogatni, mint hogyha egy könyvet olvasnál, könyvet lapoznál, és az első, amit észrevettem a Honor V5, illetve V6-ossal kapcsolatban, mármint a különbség az az volt, hogy a Honor V5-höz képest a Honor V6-os, tehát a frissebb telefonnak, az a zsanér része, úgymond az a zsanér része sokkal finomabb, sokkal lágyabb, amikor így kinyitod, akkor ugye a közepén a Honor V5-nek van egy kicsit egy kis hulláma a nagy képernyőn, nek a közepén szépen függőlegesen végigfut, és a Honor V6-nál ez már-már majdnem teljesen eltűnt ez a kis hullám, tehát majdnem teljesen egy sík képernyőt fogsz kapni. És egyébként imádom a Honor V5-ös telefont, azt használom most már egy, hát egy durván egy olyan 2 hónapja, 3 hónapja. Imádom, mert tényleg amikor az emberi tömeg közlekedik, vonatozik, buszozik, metrózik, mi az villamosozik, akkor ugye ez a Honor V5 telefon kihajtogatva tök kényelmes olvasást tud biztosítani, ráadásul, hogyha kell, akkor még akár a honlapjainknak a szerkesztő felületét is simán meg tudom nyitni, és sokkal könnyebben tudok szerkeszteni akár menet közben is. Meg hát akár képeket, videókat is sokkal inkább tud szerkezgetni. Ami fura, és ami érdekes volt számomra, az, hogy amikor ránézel a Honor V5, illetve V6 telefonra, akkor ugyanazt a telefont fogod látni, mármint, hogy ugyanazt a dobozt, ugyanazt a telefonházat, ugyanazt a merev vázat fogod kapni mindkettőnél. És ahhoz képest, hogy ugyanaz a vastagsága, ugyanaz a szélessége, ugyanaz a magassága, mégis a Honor V6-os telefon az egy nagyobb akkumulátort kapott meg, mint a Honor V5-ös, ráadásul úgy kapta meg ezt a nagyobb akkumulátort, hogy még a hűtése is, az akkumulátornak a hűtése az is kicsit jobban meg lett oldva, tehát sokkal jobban tud szellőzni az akkumulátor, ezáltal ugye kevésbé melegszik akár töltésnél, akár az NFC-s töltésnél, akár használat közben. A Honor V5-ös telefon egy 5820 MAH, így van rövidítve, ugye ezt így érted, MAH akkumulátort kapott, még a Honor V6-os, az pedig 6600-ast, és egyébként hülyeség is, amit mondok, hogy egy, hiszen 2 darab akkumulátor van benne, hiszen mind a két ugye kinyitott félben elhelyeztek egy-egy akkumulátor lapocskát. Egyébként maga a kijelző mérete az ugye nagyjából ugyanaz, kicsit finomabb lett a Honor 6-osé, illetve van egy különbség a szemkímélő kijelzőnél, hogy a Honor V5-ös az 2376x1060-as, míg a Honor V6-osé az pedig 2420x1080 pixeles. A belsőnél mind a kettő ugyanazt a kijelzőt kapta, 2352x2172 pixeles. Mind a két telefonban természetesen a chip az Honor E2, a továbbfejlesztett RF chip az pedig Honor C1 pluszos. Belső tárhely az a Honor V5-ösnél 512, míg a Honor V6-osnál 512 GB. Tehát itt nincsenek nagy különbségek, és ami mondom, szerintem a legnagyobb különbség az egyrészt a zsanér, másrészt ugye, ahogy hallhattátok, a kapacitása az akkumulátornak, ezáltal ugye a Honor V6-os még tovább fogja bírni, és a szellőzése, tehát kevésbé melegszik. Az, hogy a árban melyik hova tartozik, ezt nézzétek utána, nézzétek meg. Én a Honor V5-öst használom, imádom, szeretem, és egy zseniális telefon, a Honor V6-os pedig nyilván ennél egy fokkal jobb lesz.

és akkor itt az adás végén sincsen más dolgom, mint hogy felhívjam a figyelmet. Egyrészt hallgassátok a rádiót sok szeretettel, írjátok mindenféle közösségi platformon, és hát keressetek rá a Begurulva Autós Kütyű Mustra Facebook oldalán arra bizonyos nyereményjátékra, amelyen ugye azt a szép kis Honor termaszt lehet megnyerni. Augusztus végéig nevezhettek, aztán majd sorsolunk. Addig is mindenkinek további szép napot. Szevasztok!

0: frissen, neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Rendkívüli járatsűrítéssel készül a MÁVA fesztiválra. Megtartott első ülését a Roma Kulturális Fórum. Szombaton sok napsütésre van kilátás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nagyon fontosnak nevezte a biztonságos tanévkezdést az oktatási és gyermekügyi miniszter az RTL híradónak nyilatkozva, ezzel indokolva azt, hogy bár átalakítják, de megmarad a Klebersberg központ. Az oktatás fejlesztés támogató háttérintézményként működik tovább. Lannert Judit úgy fogalmazott, nem lehet egyszerre mindent fölborítani, ez könnyebb, mint egy teljesen új rendszert létrehozni. A hírműsorban elhangzott, hogy megszűnik az eddigi tankerületi vezetők megbízatása, a tankerületek élére nyílt pályázatot írnak ki. Az új vezetőket várhatóan október végén választják ki 5 évre. A mostani tankerületi vezetők is indulhatnak a pályázaton. Rendkívüli járatsűrítéssel készül a MÁV csoport a Sziget Fesztiválra, közölte a MÁV csoport pénteken az MTI-vel. Azt írták, hogy a fesztivál idején a hév járatai a Batthyány tértől folyamatosan nagy kapacitással járnak, ami azt jelenti, hogy 6 kocsiból álló szerelvényekre szállhatnak fel az utasok. A sűrített menetrenddel nem csak nappal, hanem éjszaka is biztosítják az óbudai hajógyári szigetre való kijutást és a biztonságos hazatérést, tették hozzá. Kifejtették, hogy a koncertek után 23 óra és 1 óra között átlagosan 5 percenként közlekednek majd a vonatok a budapesti szakaszon. Megtartotta szombaton első ülését a Bódis Kriszta kormánybiztos által kezdeményezett Roma Kulturális Fórum. A kultúráért felelős miniszter Facebook bejegyzésében azt emelte ki, hogy a tanácskozáson szó esett egy országos Roma Kulturális Központ létrehozásának lehetőségéről. A Roma Kulturális Örökség méltó bemutatása a tehetséggondozás megerősítése érdekében. Tar Zoltán közölte, a roma kultúrának nem külön világként, hanem a magyar nemzeti kultúra szerves részeként kell megjelennie a kulturális intézményekben és a közmédiában. Több mint 632 ezer utas lépte át Montenegró határait a múlt hétvégén, vagyis 3 nap alatt többen érkeztek az országba, mint ahányan a legutóbbi népszámlálás szerint az országban élnek, közölte a montenegrói rendőrség. A turista áradat miatt súlyos helyzet alakult ki a Horvátországgal közös határszakaszon. Volt átkelő, ahol 20 kilométeres volt a torlódás, a hivatalos tájékoztatás szerint 10 órás volt a várakozás. Szombaton sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél, a front mögött már frissebb lesz a hajnal, 14 és 22 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Oh!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.
0: Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

Boldog a hétköznapokat és változatosságra vágysz, azt nálunk megtalálod. Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán, 14 és 16 óra között, Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Ha unod a hétköznapokat és változatosságra vágysz, azt nálunk megtalálod.
1: A te kedvenc felvételeid itt, a Lépés Rádióban.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Majdnem 1500 ellenőrzést végzett a NAVA Balatonnál. Már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Hajnalban nyugat felől ismét felhősödés kezdődik. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Majdnem 1500 ellenőrzést végzett a Balatonnál a NAV, több mint 300 esetben tártak fel szabálytalanságot. Ez a tavalyihoz képest minimális emelkedést jelent, közölte az adóhatóság pénteken az MTI-vel. Július eleje óta a revizorok Somogy, Veszprém és Zalavár megyében vizsgálják a legforgalmasabb nyári szolgáltatókat. A NAV tájékoztatása szerint munkatársaik nem csak a vendéglátó helyeket és üzleteket keresték fel, hanem többféle turisztikai szolgáltatást is igény. Bevettek, például szup és kvad bérlést, valamint taxiszolgáltatásokat. A feltárt szabálytalanságok többsége a nyugtaadás ámulasztásához, illetve a foglalkoztatási hiányosságokhoz kapcsolódott. Már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök csütörtök este Facebook oldalán. Magyar Péter úgy fogalmazott, közösen megcsináltuk és megvédtük hazánk energiabiztonságát. Posvai Gábor belügyminiszter szerint példaértékű volt a magyar emberek összefogása és felelős viselkedése az elmúlt napokban. Közölte, az óriási hőhullám okozta energiaválságot sikerült kezelni, de beszélni kell az okokról és a jövőbeni cselekvési tervekről. Az extrém hőség csillapodni fog a napokban, de továbbra is figyeljünk egymásra, tette hozzá, megjegyezve a nyárnak és a meleg időjárásnak még messze nincs vége. Petícióban kérik a romániai medveállomány ritkításáról szóló törvény kihirdetését a háromszéki előjárók és az állattartó egyesületek képviselői. Hangsúlyozzák, hogy a túlszaporodott medveállomány miatt azonnali és konkrét intézkedésekre van szükség az emberi életek és a javak védelméhez. A kezdeményezők rámutatnak, a romániai barna medve populáció meghaladta a természetes élőhelyek eltartó képességét. 14. Leó pápa november 6 és 17 között Uruguayban, Argentínában és Peruban tesz apostoli látogatást, jelentette be Matteo Bruni szentszéki szóvivő. A tavaly májusban megválasztott egyház főnek ez lesz a 6. nemzetközi útja, és a 12 napos apostoli látogatás az eddigi leghosszabbnak számít. A 3 dél-amerikai országot érintő utazás utolsó állomása Peru, amely a pápa második hazájának számít. Több mint 20 évig szolgált Peruban, és perui állam polgárságot is szerzett. Hajnalban nagy területen csökken a felhőzet, kiderül az ég, de az éjszaka második felében nyugat felől ismét felhősödés kezdődik. Az észak-észak-keleti szél több helyen is élénk marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 15 és 22 fok között alakul, de az északi völgyekben kissé hűvösebb is.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

0: leszek. Neked, de a titkod nem leszek.
1: A te kedvenc felvételeid itt a Lépés Rádióban.
2: A múlt. És a jelen kedvenc felvételeid.

Érés Rádió. A múlt és a jelen kedvenc felvételei.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. A múlt

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: a hétköznapokat és változatosságra vágysz, azt nálunk megtalálod.
1: Lépés Rádió, a ritmus rádiója.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.

Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.
1: A múlt és a jelen kedvenc felvételei.
2: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: frissen, neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Két részletben érkezik az iskolakezdési támogatás. Újabb meleg rekordok dőltek meg. Szombaton sok lesz a napsütés, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó, közölte Szondi Vanda kormány szóvivő csütörtökön a kormány Facebook oldalán. A videóban elmondta, a támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyósítja még tanévkezdés előtt, pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A második 50 ezer forintot novemberben utalmány formájában kapják meg az érintett családok, a 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyerek jogosultatta hozzá. Újabb meleg rekordok töltek meg csütörtökön, az új országos napi csúcsérték 41,8 Celsius fok, amelyet Kiskunfélegyházán mértek. Tájékoztattak arról is, hogy egy zivatar nyomán megdőlt a napi szélrekord Szolnokon, ahol óránként 113 km-es széllökést regisztráltak. Az előző napi szélrekord 2010-ből származott, óránként 107 km körös ladányban. Szombaton másodfokúra csökken a hőségriasztás, ez jövő kedélyfélig lesz érvényben. Két premierrel és egy premier előtti vetítéssel készül a Veszprém Balaton filmpiknik, amely augusztus 27 és 29 között várja a nézőket Veszprémben és Balatonfüreden. Teljessé vált a megújult Veszprém Balaton filmpiknik programja, amelyben mintegy 70 játék és dokumentumfilm mellett kisjáték és animációs filmes válogatás szerepel, de közönségtalálkozók, koncertek és gyerekprogramok is lesznek. Premier előtt vetítik augusztus 29-én Dobó Kata és Szilágyi Fanni még egy kívánság című filmjét, Hermányi Marian és Kádár Gellért főszereplésével. Pompejben kiállították az ókori görög szobrász Polükleitosz elveszett híres szobrának bronz másolatát. A szobor elkészítéséhez művének egyik fennmaradt római márvány másolatát használták, a fejéhez pedig egy Herkuláneumban talált bronz szobor fejet. A Pompeji Régészeti Park igazgatója szerint a szobor a földközi tenger világának szépségét jelképezi. Az új szobor a Pompeji Ásatások Múzeumában látható. Tengeralatti elektromos vezeték telepítése kezdődött Spanyolország és Franciaország között a Vizcayai öbölben, közölte a spanyol villamos energiahálózat üzemeltetésért felelős vállalat. A cég tájékoztatása szerint a hét elején indult munkálatok több szakaszban zajlanak jövő nyárig. A villamos energia összeköttetés 2028-tól működhet a két ország között, az átviteli kapacitása jelenlegi 2800 megawattról 5000 megawattra nő. Szombaton sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél, a front mögött már frissebb lesz a hajnal, 14 és 22 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Hoho, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
9: Lépés Rádió, a Ritmus Rádió.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió. A ritmus rádiója.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.
0: Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

0: Rádió. Velünk ritmusra léphetsz.
1: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.
0: A múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Lucz Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: A múlt

Unod a hétköznapokat és változatosságra vágysz, azt nálunk megtalálod. A múlt és a jelen kedvenc felvételei.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: alkalmazott.
1: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Két részletben érkezik az iskolakezdési támogatás. Újabb meleg rekordok dőltek meg. Szombaton sok lesz a napsütés, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó. Közölte Szondi Vanda, kormány szóvivő csütörtökön a kormány Facebook oldalán. A videóban elmondta, a támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyósítja még tanévkezdés előtt, pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A második 50 ezer forintot novemberben utalmány formájában kapják meg az érintett családok, a 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyerek jogosult, tette hozzá. Újabb melegrekordok töltek meg csütörtökön, az új országos napi csúcsérték 41,8 Celsius fok, amelyet Kiskunfélegyházán mértek. Tájékoztattak arról is, hogy egy zivatar nyomán megdőlt a napi szélrekord Szolnokon, ahol óránként 113 km-es széllökést regisztráltak. Az előző napi szélrekord 2010-ből származott, óránként 107 km körös ladányban. Szombaton másodfokúra csökken a hőségriasztás, ez jövő kedély félig lesz érvényben. Két premierrel és egy premier előtti vetítéssel készül a Veszprém Balaton filmpiknik, amely augusztus 27 és 29 között várja a nézőket Veszprémben és Balatonfüreden. Teljessé vált a megújult Veszprém Balaton filmpiknik programja, amelyben mintegy 70 játék és dokumentumfilm mellett kisjáték és animációs filmes válogatás szerepel, de közönségtalálkozók, koncertek és gyerekprogramok is lesznek. Premier előtt vetítik augusztus 29-én Dobó Kata és Szilágyi Fanni még egy kívánság című filmjét, Hermányi Marian és Kádár Elgellért főszereplésével. Pompejben kiállították az ókori görög szobrász Polükleitosz elveszett híres szobrának bronz másolatát. A szobor elkészítéséhez művének egyik fennmaradt római márvány másolatát használták, a fejéhez pedig egy Herkuleneumban talált bronz szobor fejet. A Pompeji Régészeti Park igazgatója szerint a szobor a földközi tenger világának szépségét jelképezi. Az új szobor a Pompeji Ásatások Múzeumában látható. Tengeralatti elektromos vezeték telepítése kezdődött Spanyolország és Franciaország között a Vizcayai öbölben, közölte a spanyol villamos energiahálózat üzemeltetésért felelős vállalat. A cég tájékoztatása szerint a hét elején indult munkálatok több szakaszban zajlanak jövő nyárig. A villamos energia összeköttetés 2028-tól működhet a két ország között, az átviteli kapacitása jelenlegi 2800 megawattról 5000 megawattra nő. Szombaton sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél, a front mögött már frissebb lesz a hajnal, 14 és 22 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
5: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
4: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
5: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
4: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
5: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
4: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
6: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
1: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
0: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu
1: A reklám után
8: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
1: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.
2: Lépés Rádió, a ritmus rádiója.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió. A Ritmus Rádiója.

0: Ha unod a hétköznapokat és változatosságra vágysz, azt nálunk megtalálod.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. A múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy írj e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.
1: Legyen az munka, tanulás vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Engedd ezt az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus futtony száj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégeső.

0: ébreszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkelsz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár. Rabmadár.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
3: Két részletben érkezik az iskolakezdési támogatás. Újabb melegrekordok dőltek meg. Szombaton sok lesz a napsütés, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó, közölte Szondi Vanda kormány szóvivő csütörtökön a kormány Facebook oldalán. A videóban elmondta, a támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyósítja még tanévkezdés előtt, pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A második 50 ezer forintot novemberben utalmány formájában kapják meg az érintett családok, a 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyerek jogosultatta hozzá. Újabb melegrekordok töltek meg csütörtökön, az új országos napi csúcsérték 41,8 Celsius fok, amelyet Kiskunfélegyházán mértek. Tájékoztattak arról is, hogy egy zivatar nyomán megdőlt a napi szélrekord Szolnokon, ahol óránként 113 km-es széllökést regisztráltak. Az előző napi szélrekord 2010-ből származott, óránként 107 km körös ladányban. Szombaton másodfokúra csökken a hőségriasztás, ez jövő kedély felig lesz érvényben. Két premierrel és egy premier előtti vetítéssel készül a Veszprém Balaton filmpiknik, amely augusztus 27 és 29 között várja a nézőket Veszprémben és Balatonfüreden. Teljessé vált a megújult Veszprém Balaton filmpiknik programja, amelyben mintegy 70 játék és dokumentumfilm mellett kisjáték és animációs filmes válogatás szerepel, de közönségtalálkozók, koncertek és gyerekprogramok is lesznek. Premier előtt vetítik augusztus 29-én Dobó Kata és Szilágyi Fanni még egy kívánság című filmjét, Hermányi Marian és Kádár Elgellért főszereplésével. Pompejben kiállították az ókori görög szobrász Polükleitosz elveszett híres szobrának bronzmásolatát. A szobor elkészítéséhez művének egyik fennmaradt római márványmásolatát használták, a fejéhez pedig egy Herkuleneumban talált bronzszobor fejet. A Pompeji Régészeti Park igazgatója szerint a szobor a földközi tenger világának szépségét jelképezi. Az új szobor a Pompeji Ásatások Múzeumában látható. Tengeralatti elektromos vezeték telepítése kezdődött Spanyolország és Franciaország között a Vizcayai öbölben, közölte a spanyol villamos energiahálózat üzemeltetésért felelős vállalat. A cég tájékoztatása szerint a hét elején indult munkálatok több szakaszban zajlanak jövő nyárig. A villamos energia összeköttetés 2028-tól működhet a két ország között, az átviteli kapacitása jelenlegi 2800 megawattról 5000 megawattra nő. Szombaton sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél, a front mögött már frissebb lesz a hajnal, 14 és 22 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
6: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
5: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
6: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
5: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
6: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
5: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
4: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
2: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
1: www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
2: A reklám után
1: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Lépés Rádió, a ritmus rádiója.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad! Hallgass minket bárhol és bármikor, mi mindenhol veled vagyunk!

0: A te kedvenc felvételeid itt a Lépés Rádióban.
1: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.
1: A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Két részletben érkezik az iskolakezdési támogatás. Újabb meleg rekordok dőltek meg. Szombaton sok lesz a napsütés, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó. Közölte Szondi Vanda, kormány szóvivő csütörtökön a kormány Facebook oldalán. A videóban elmondta, a támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyósítja még tanévkezdés előtt, pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A második 50 ezer forintot novemberben utalmány formájában kapják meg az érintett családok. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyerek jogosult, tette hozzá. Újabb meleg rekordok töltek meg csütörtökön, az új országos napi csúcsérték 41,8 Celsius fok, amelyet Kiskunfélegyházán mértek. Tájékoztattak arról is, hogy egy zivatar nyomán megdőlt a napi szélrekord Szolnokon, ahol óránként 113 km-es széllökést regisztráltak. Az előző napi szélrekord 2010-ből származott, óránként 107 km körös ladányban. Szombaton másodfokúra csökken a hőségriasztás, ez jövő kedély felig lesz érvényben. Két premierrel és egy premier előtti vetítéssel készül a Veszprém Balaton filmpiknik, amely augusztus 27 és 29 között várja a nézőket Veszprémben és Balatonfüreden. Teljessé vált a megújult Veszprém Balaton filmpiknik programja, amelyben mintegy 70 játék és dokumentumfilm mellett kisjáték és animációs filmes válogatás szerepel, de közönségtalálkozók, koncertek és gyerekprogramok is lesznek. Premier előtt vetítik augusztus 29-én Dobó Kata és Szilágyi Fanni még egy kívánság című filmjét, Hermányi Marian és Kádár Elgellért főszereplésével. Pompejben kiállították az ókori görög szobrász Polükleitosz elveszett híres szobrának bronzmásolatát. A szobor elkészítéséhez művének egyik fennmaradt római márványmásolatát használták, a fejéhez pedig egy Herkuleneumban talált bronzszobor fejet. A Pompeji Régészeti Park igazgatója szerint a szobor a földközi tenger világának szépségét jelképezi. Az új szobor a Pompeji Ásatások Múzeumában látható. Tengeralatti elektromos vezeték telepítése kezdődött Spanyolország és Franciaország között a Vizcayai öbölben, közölte a spanyol villamos energiahálózat üzemeltetésért felelős vállalat. A cég tájékoztatása szerint a hét elején indult munkálatok több szakaszban zajlanak jövő nyárig. A villamos energia összeköttetés 2028-tól működhet a két ország között, az átviteli kapacitása jelenlegi 2800 megawattról 5000 megawattra nő. Szombaton sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél, a front mögött már frissebb lesz a hajnal, 14 és 22 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
11: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Unod a hétköznapokat és változatosságra vágysz, azt nálunk megtalálod.
1: Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Ha unod a hétköznapokat,

egy lépéssel közelebb hozzád. A múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.
8: A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.
2: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésrádió.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.
1: A te kedvenc felvételeid itt a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Majdnem 1500 ellenőrzést végzett a NAV a Balatonnál. Már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Hajnalban nyugat felől ismét felhősödés kezdődik. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Majdnem 1500 ellenőrzést végzett a Balatonnál a NAV, több mint 300 esetben tártak fel szabálytalanságot. Ez a tavalyihoz képest minimális emelkedést jelent, közölte az adóhatóság pénteken az MT-vel. Július eleje óta a revizorok Somogy, Veszprém és Zalavár megyében vizsgálják a legforgalmasabb nyári szolgáltatókat. A NAV tájékoztatása szerint munkatársaik nem csak a vendéglátóhelyeket és üzleteket keresték fel, hanem többféle turisztikai szolgáltatást is igény. Bevettek, például SUP és quad bérlést, valamint taxiszolgáltatásokat. A feltárt szabálytalanságok többsége a nyugtaadás elmulasztásához, illetve a foglalkoztatási hiányosságokhoz kapcsolódott. Már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök csütörtök este Facebook oldalán. Magyar Péter úgy fogalmazott, közösen megcsináltuk és megvédtük hazánk energiabiztonságát. Postvai Gábor belügyminiszter szerint példaértékű volt a magyar emberek összefogása és felelős viselkedése az elmúlt napokban. Közölte, az óriási hőhullám okozta energiaválságot sikerült kezelni, de beszélni kell az okokról és a jövőbeni cselekvési tervekről. Az extrém hőség csillapodni fog a napokban, de továbbra is figyeljünk egymásra, tette hozzá, megjegyezve a nyárnak és a meleg időjárásnak még messze nincs vége. Petícióban kérik a romániai medveállomány ritkításáról szóló törvény kihirdetését a háromszéki előjárók és az állattartó egyesületek képviselői. Hangsúlyozzák, hogy a túlszaporodott medveállomány miatt azonnali és konkrét intézkedésekre van szükség az emberi életek és a javak védelméhez. A kezdeményezők rámutatnak, a romániai barna medve populáció meghaladta a természetes élőhelyek eltartó képességét. 14. Leó pápa november 6 és 17 között Uruguayban, Argentínában és Peruban tesz apostoli látogatást, jelentette be Matteo Bruni szentszéki szóvivő. A tavaly májusban megválasztott egyház főnek ez lesz a 6. nemzetközi útja, és a 12 napos apostoli látogatás az eddigi leghosszabbnak számít. A 3 dél-amerikai országot érintő utazás utolsó állomása Peru, amely a pápa második hazájának számít. Több mint 20 évig szolgált Peruban, és perui állam polgárságot is szerzett. Szombaton sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél, a front mögött már frissebb lesz a hajnal, 14 és 22 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Ridül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rödl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. A múlt

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. A múlt...

0: is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: No fighting. We got the refugees. No fighting. Up here.

0: Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés Rádiót hallgatod.
1: Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán, 14 és 16 óra között, Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere, és érezd velünk te is jól magad!

Unod a hétköznapokat és változatosságra vágysz, azt nálunk megtalálod.

Zenet Radio. Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio. Lépés Rádió. A ritmus rádiója.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: A te kedvenc felvételeid itt a Lépés Rádióban.
1: A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.
2: Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Nincsen neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Majdnem 1500 ellenőrzést végzett a NAVA Balatonnál. Már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Hajnalban nyugat felől ismét felhősödés kezdődik. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Majdnem 1500 ellenőrzést végzett a Balatonnál a NAV, több mint 300 esetben tártak fel szabálytalanságot. Ez a tavalyihoz képest minimális emelkedést jelent, közölte az adóhatóság pénteken az MTI-vel. Július eleje óta a revizorok Somogy, Veszprém és Zalavár megyében vizsgálják a legforgalmasabb nyári szolgáltatókat. A NAV tájékoztatása szerint munkatársaik nem csak a vendéglátó helyeket és üzleteket keresték fel, hanem többféle turisztikai szolgáltatást is igénybe vettek, például szup és kvad bérlést, valamint taxiszolgáltatásokat. A feltárt szabálytalanságok többsége a nyugtaadás elmulasztásához, illetve a foglalkoztatási hiányosságokhoz kapcsolódott. Már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök csütörtök este Facebook oldalán. Magyar Péter úgy fogalmazott, közösen megcsináltuk és megvédtük hazánk energiabiztonságát. Posvai Gábor belügyminiszter szerint példaértékű volt a magyar emberek összefogása és felelős viselkedése az elmúlt napokban. Közölte, az óriási hőhullám okozta energiaválságot sikerült kezelni, de beszélni kell az okokról és a jövőbeni cselekvési tervekről. Az extrém hőség csillapodni fog a napokban, de továbbra is figyeljünk egymásra, tette hozzá, megjegyezve a nyárnak és a meleg időjárásnak még messze nincs vége. Petícióban kérik a romániai medveállomány ritkításáról szóló törvény kihirdetését a háromszéki előjárók és az állattartó egyesületek képviselői. Hangsúlyozzák, hogy a túlszaporodott medveállomány miatt azonnali és konkrét intézkedésekre van szükség az emberi életek és a javak védelméhez. A kezdeményezők rámutatnak, a romániai barna medve populáció meghaladta a természetes élőhelyek eltartó képességét. 14. Leó pápa november 6 és 17 között Uruguayban, Argentínában és Peruban tesz apostoli látogatást, jelentette be Matteo Bruni, szentszéki szóvivő. A tavaly májusban megválasztott egyház főnek ez lesz a 6. nemzetközi útja, és a 12 napos apostoli látogatás az eddigi leghosszabbnak számít. A három dél-amerikai országot érintő utazás utolsó állomása Peru, amely a pápa második hazájának számít. Több mint 20 évig szolgált Peruban, és perui állam polgárságot is szerzett. Szombaton sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél, a front mögött már frissebb lesz a hajnal, 14 és 22 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható doménszolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Lépés Rádiót.
0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy írj e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.
1: A múlt és a jelen kedvenc felvételei.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Majdnem 1500 ellenőrzést végzett a NAVA Balatonnál. Már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Hajnalban nyugat felől ismét felhősödés kezdődik. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Majdnem 1500 ellenőrzést végzett a Balatonnál a NAV, több mint 300 esetben tártak fel szabálytalanságot. Ez a tavalyihoz képest minimális emelkedést jelent, közölte az adóhatóság pénteken az MTI-vel. Július eleje óta a revizorok Somogy, Veszprém és Zalavár megyében vizsgálják a legforgalmasabb nyári szolgáltatókat. A NAV tájékoztatása szerint munkatársaik nem csak a vendéglátóhelyeket és üzleteket keresték fel, hanem többféle turisztikai szolgáltatást is igény. Bevettek, például szup és kvadbérlést, valamint taxiszolgáltatásokat. A feltárt szabálytalanságok többsége a nyugtaadás elmulasztásához, illetve a foglalkoztatási hiányosságokhoz kapcsolódott. Már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök csütörtök este Facebook oldalán. Magyar Péter úgy fogalmazott, közösen megcsináltuk és megvédtük hazánk energiabiztonságát. Posvai Gábor belügyminiszter szerint példaértékű volt a magyar emberek összefogása és felelős viselkedése az elmúlt napokban. Közölte, az óriási hőhullám okozta energiaválságot sikerült kezelni, de beszélni kell az okokról és a jövőbeni cselekvési tervekről. Az extrém hőség csillapodni fog a napokban, de továbbra is figyeljünk egymásra, tette hozzá, megjegyezve a nyárnak és a meleg időjárásnak még messze nincs vége. Petícióban kérik a romániai medveállomány ritkításáról szóló törvény kihirdetését a háromszéki előjárók és az állattartó egyesületek képviselői. Hangsúlyozzák, hogy a túlszaporodott medveállomány miatt azonnali és konkrét intézkedésekre van szükség az emberi életek és a javak védelméhez. A kezdeményezők rámutatnak, a romániai barna medve populáció meghaladta a természetes élőhelyek eltartó képességét. 14. Leó pápa november 6 és 17 között Uruguayban, Argentínában és Peruban tesz apostoli látogatást, jelentette be Matteo Bruni szentszéki szóvivő. A tavaly májusban megválasztott egyház főnek ez lesz a 6. nemzetközi útja, és a 12 napos apostoli látogatás az eddigi leghosszabbnak számít. A 3 dél-amerikai országot érintő utazás utolsó állomása Peru, amely a pápa második hazájának számít. Több mint 20 évig szolgált Peruban, és perui állam polgárságot is szerzett. Szombaton sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél, a front mögött már frissebb lesz a hajnal, 14 és 22 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ahó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Ridő, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
9: Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: A te kedvenc felvételeid itt a Lépés Rádióban.
1: Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Lépés Rádió, a Ritmus Rádió.

0: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
1: Hallgass te is a Lépés Rádiót.
2: A múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Unod a hétköznapokat és változatosságra vágysz, azt nálunk megtalálod. Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.
2: A Lépés Rádió nem az átlag médiák közé tartozik. Nálunk sérült és épp emberek együtt dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért Szervezet.
3: Welcome to Saint-Tropez.

0: múlt.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
0: Frissen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
2: Majdnem 1500 ellenőrzést végzett a NAVA Balatonnál. Adományokat vár a Református Szeretetszolgálat. Szombaton sok lesz a napsütés, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Majdnem 1500 ellenőrzést végzett a Balatonnál a NAV, több mint 300 esetben tártak fel szabálytalanságot. Ez a tavalyihoz képest minimális emelkedést jelent, közölte az adóhatóság pénteken az MTI-vel. Július eleje óta a revizorok Somogy, Veszprém és Zalavár megyében vizsgálják a legforgalmasabb nyári szolgáltatókat. A NAV tájékoztatása szerint munkatársaik nem csak a vendéglátó helyeket és üzleteket keresték fel, hanem többféle turisztikai szolgáltatást is igénybe vettek, például szup és kvad bérlést, valamint taxiszolgáltatásokat. A feltárt szabálytalanságok többsége a nyugtaadás elmulasztásához, illetve a foglalkoztatási hiányosságokhoz kapcsolódott. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat, hogy a Radírozzuk ki a különbségeket kampányuk keretében olyan családokat támogasson, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés, közölte a Szeretetszolgálat az MT-vel. Azt írták, a Magyar Református Szeretetszolgálat augusztus 10-ig várja az új, vagy jó állapotú tárgyi adományokat országos gyűjtőpontjain. Elsősorban iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanszfelszereléseket fogadnak. Szombaton szavaz a Tisza parlamenti képviselőcsoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek, mondta az MTI kérdésére Bújdos Andrá, a frakcióvezető csütörtökön. Elmondta, a hivatalos jelölés határideje jövő hétfő 10 óra, a folyamat ehhez igazodik. A politikus úgy fogalmazott, a jelöltek kiválasztása még folyamatban van, de az a cél, hogy a frakció ülésen több ember közül válasszanak. Bújdos Andrá a neveket nem árult el, közölte, ugyanakkor még egyeztetnek arról, hogyan mutatják be állam főjelöltjüket. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpontfejlesztő Központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten fogyatékossággal élő gyerekeket nevelő egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak, közölte az Egyszülős Központ csütörtökön az MTI-vel. A közlemény szerint a legutóbbi adatok alapján Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyerek nevelkedik, közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékos. Az elszigetelődés megelőzésére és a családi terhek enyhítésére jött létre a Csillagpont. Legfeljebb 16 éves sérült gyerekeket nevelő családok számára teljesen térítésmentesen biztosítanak egyéni és csoportos gyógypedagógiai foglalkozásokat, mozgásfejlesztést, valamint kiegészítő terápiákat. Hajnalban nagy területen csökken a felhőzet, kiderül az ég, de az éjszaka második felében nyugat felől ismét felhősödés kezdődik. Az északi-északkeleti szél több helyen is élénk marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 15 és 22 fok között alakul, de az északi völgyekben kissé hűvösebb is lehet.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
5: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
4: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
5: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
4: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
5: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
4: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
0: A reklám után
1: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon!

0: kellene?
1: Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés Rádiót hallgatod. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: A Lépés Rádió nem az átlag médiák közé tartozik. Nálunk sérült és ép emberek együtt dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet.
1: A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.
1: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20 a Lépés Rádióban Robival.
2: A Lépés Rádióban Robival.
1: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Majdnem 1500 ellenőrzést végzett a NAVA Balatonnál. Adományokat vár a Református Szeretetszolgálat. Szombaton sok lesz a napsütés, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Majdnem 1500 ellenőrzést végzett a Balatonnál a NAV, több mint 300 esetben tártak fel szabálytalanságot. Ez a tavalyihoz képest minimális emelkedést jelent, közölte az adóhatóság pénteken az MTI-vel. Július eleje óta a revizorok Somogy, Veszprém és Zala vármegyében vizsgálják a legforgalmasabb nyári szolgáltatókat. A NAV tájékoztatása szerint munkatársaik nem csak a vendéglátó helyeket és üzleteket keresték fel, hanem többféle turisztikai szolgáltatást is igényelték. Bevettek, például szup és kvad bérlést, valamint taxiszolgáltatásokat. A feltárt szabálytalanságok többsége a nyugtaadás elmulasztásához, illetve a foglalkoztatási hiányosságokhoz kapcsolódott. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat, hogy a Radírozzuk ki a különbségeket kampányuk keretében olyan családokat támogasson, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés, közölte a Szeretetszolgálat az MT-vel. Azt írták, a Magyar Református Szeretetszolgálat augusztus 10-ig várja az új, vagy jó állapotú tárgyi adományokat országos gyűjtőpontjain. Elsősorban iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanszfelszereléseket fogadnak. Szombaton szavaz a Tisza parlamenti képviselőcsoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek, mondta az MTI kérdésére Bújdos Andrá, a frakcióvezető csütörtökön. Elmondta, a hivatalos jelölés határideje jövő hétfő 10 óra, a folyamat ehhez igazodik. A politikus úgy fogalmazott, a jelöltek kiválasztása még folyamatban van, de az a cél, hogy a frakció ülésen több ember közül válasszanak. Bújdos Andrá a neveket nem árult el, közölte ugyanakkor még egyeztetnek arról, hogyan mutatják be állam főjelöltjüket. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpontfejlesztő Központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten fogyatékossággal élő gyerekeket nevelő egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak, közölte az Egyszülős Központ csütörtökön az MTI-vel. A közlemény szerint a legutóbbi adatok alapján Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyerek nevelkedik, közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. Az elszigetelődés megelőzésére és a családi terhek enyhítésére jött létre a Csillagpont. Legfeljebb 16 éves sérült gyerekeket nevelő családok számára teljesen térítésmentesen biztosítanak egyéni és csoportos gyógypedagógiai foglalkozásokat, mozgásfejlesztést, valamint kiegészítő terápiákat. Hajnalban nagy területen csökken a felhőzet, kiderül az ég, de az éjszaka második felében nyugat felől ismét felhősödés kezdődik. Az északi-északkeleti szél több helyen is élénk marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 15 és 22 fok között alakul, de az északi völgyekben kissé hűvösebb is lehet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollegén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád. A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán, 14 és 16 óra között, Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere, és érezd velünk te is jól magad!

Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. A múlt és a jelent kedvenc felvételei.

A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!